Rádi, Andrit, FM 101.

0: talk about.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Rádió Antrit FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Madrid.
1: Ő csak intett, és hopp, tovalébb bent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Magyarország őszinte részvétét fejezte ki a buszbaleset kapcsán. A határ közelében állítottak meg egy veszélyes, invazív fajt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek a köztársasági elnök jogkörét gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes Facebook oldalán azt írta, mély megrendüléssel értesült az M3-as autópályán felborult lengyel busz tragédiájáról, amely 12 ember életét követelte. A házelnök köszönetet mondott a balesethez kivonuló hivatásos egységeknek és civil segítőknek, akik mindent megtettek az életek megmentéséért. A lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel, a két sofőrrel és az 57 utassal az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. 100 milliárd forintos állami spórolásról számolt be a pénzügyminiszter vasárnap az M6-os autópálya koncessziós jogainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Kármán András a Facebook oldalán azt írta, az előző kormány Mészáros Lőrinc cégének a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek akarta odaadni az M3-as autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának koncessziós jogait 2025-ben. A koncesszió összértéke nagyjából 150 milliárd forint lett volna. A hatályos szabályok szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszternek kellett volna aláírnia a szerződést, de helyette Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tette meg, ismertette. Kármán András úgy folytatta, mivel idén októberben lejár a 22 éves üzemeltetési szerződés, a Tisza kormány felülvizsgálta és megnézte az elérhető alternatívákat. A szlovén-magyar határtól alig 500 méterre találtak egy japán cserebogarat. A Nébih azonnal megkezdte az intézkedéseket a terjedés mielőbbi észlelése érdekében, feromon csapdákat helyeztek ki. Mint közölték, a japán cserebogár rendkívül sok növényfajtát képes károsítani. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járműveken, szállítmányokban, podgyászban vagy kempingfelszerelésben is megbújhatnak. Őrizetbe vettek 4 embert a horvát hatóságok annak gyanújával, hogy szándékosan próbáltak tüzet okozni Zadar térségében, ahol az utóbbi napokban egymás után több szabadtéri tűz is keletkezett, közölte a helyi rendőrség. A tájékoztatás szerint szombat este 8 óra körül érkezett lakossági bejelentés arról, hogy Benkovac környékén egy csoport gyanúsan viselkedik. A rendőrök rövid időn belül azonosították és megállították a gyanúsítottak járművét, majd a benne tartózkodó 4 embert őrizetbe vették. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az őrizetbe vettek kapcsolatba hozható-e a Benkovac térségében az utóbbi napokban keletkezett tüzekkel.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Happy hétfő reggelt, augusztus 17-én 6 óra múlt 4 perccel. Újra együtt kezdünk meg egy hetet, de szerencsére ez ünnepi hét. 3 napot dolgozunk, azt hiszem 3-at, mármint együtt, mert mi itt leszünk az ünnepekben is, de most még foglalkozunk a mával. Köszönjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
0: Ez az Antrit reggel!
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel augusztus 17-én. Mielőtt még belevágnánk bármibe is, lessük meg mai időjárásunkat, és az a helyzet, hogy olyan jó volt ilyen szürkeségben bejönni ide a stúdióba, hogyha őszinte akarok lenni, kicsit hiányzott már, aztán tényleg meg majd elegem lesz belőle, vagy elegünk lesz belőle, mindegy, most egészen jó volt, és ez annak is köszönhető, hogy elviselhető időnk van, felhős az ég, és 18 fok környékén járunk, lehet tehát még szellőztetni. Hát gyorsan tegye meg, mert ma még nagyon-nagyon meleg lesz, 35-36 fok is lehet majd a délután folyamán. Felhős, változóan felhős napos égbolttal, és ami fontos lehet az az, hogy hidegfront érkezik, zivatarokkal ráadásul, tehát éjszakára mondják az esőt, úgyhogy este megint lehet majd egy jót szellőztetni, az már egyszerre biztos, úgyhogy így készüljön már a divat tippünk, egy lengyeruha más nem lehet, és mint említettem, hidegfront érkezik, ez pedig azt jelenti, hogy egyre több felé érezheti hatását, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek ma. Erre érdemes tehát még odafigyelni. Jó, így készüljön akkor mára, és akkor lássuk a világot. Szeptember 1-én ismét megtartják Tolnavár megye napját, amely elsősorban a helyi közösségi összetartozás erősítését, a helyi identitás ápolását és a történelmi kulturális hagyományok tiszteletét szolgálja. A részletekről Orbán Attilát a Tolnavár megyei Tolnavár megye önkormányzata közgyűlésének elnökét kérdeztük, és hallja is mindjárt, hogyha minden igaz.
1: Szeptember 1-én ismét megtartjuk Tolnavár megye napját. Az időpont történelmi jelentőségű számunkra. Arra emlékezünk, hogy első Lipót király 1699. szeptember 1-én pecsét használati jogot adott a török pusztítás után újra szerveződő vármegyének. Ez a jelkép a vármegye önállóságát, összetartozását és újjászületését fejezi ki. A megyenap azonban nem csak a múltról szól. Minden évben lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk Tolnavár megye kulturális sokszínűségét, településeink és közösségeink értékeit, valamint identitásunk gazdagságát. Kulturális programokkal készülünk, és ezen az ünnepi alkalmon ismerjük el azoknak a személyeknek és közösségeknek a munkáját is, akik sokat tesznek a vármegye fejlődéséért és gyarapodásáért. Külön öröm számunkra, hogy Tolna megye ma a béke szigetének számít. Kiemelkedően jó a közbiztonság helyzete. Biztonságos településeken, erős közösségekben élhetünk. Ezt az értéket közösen kell megőriznünk. Fontos változás az is, hogy az egyetem jelenléte egyre nagyobb szerepet kap vármegyénk életében. Az oktatás és a pedagógus képzés mellett vidékfejlesztésben is új lehetőségek nyílnak. A tudás, a helyi tapasztalat és a közösségi összefogás együtt szolgálhatja Tolnavár megye jövőjét. Megyenap egyszerre emlékezés, találkozás és köszönet. Megőrizzük történelmi örökségünket, bemutatjuk jelenünk értékeit és elismerjük mindazokat, akik munkájukkal gazdagítják közös otthonunkat, Tolnavár megyét.
0: Köszönjük Orbán Attilának, hogy elárulta a részleteket. Lesz tehát akkor egy ilyen, emellett csomó sporthírünk is van, de az most nem fér bele, majd később beszélünk róla a jó hírek órában, mert csomó-csomó jó hírrel szolgálhatunk kapcsán is. Most viszont kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk majd, de erre még zenélünk. Tartson velünk!
2: A Pocket Vencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 21 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrics reggeli, és augusztus 17-e van, ami azt jelenti, hogy ma Jácint ünnepelhet. Így is van, a Jácint egy görög eredetű férfi név, magának a Jácint virágnak a neve is a görög mitológiai mondai alak nevéből származik, női párja Jácinta, sok-sok boldogságot akkor neki, még nyilván mindenkinek, zenélünk ajándékgyaránt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrics reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 6.30-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát augusztus 17-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Újréti László, Jászai Mari díjas magyar színész, a József Attila Színház örökös tagja, találtam tőle hanganyagot, biztos felismeri majd, hogyha minden igaz, akkor mutatom is.
1: Hogy is van az a mondás? Aki barátot talál, kincset talál.
0: Kincset talál, így van, Terence Hill hangjaként biztos a helye a legendák között, de egyébként is egy remek színészről van szó. Ahogyan Robert De Niro kétszeres Oscar-díjas amerikai filmszínész esetében szintén kell-e valamit mondani róla? Nem hiszem. Egy igazi, igazi legendáról van szó. Tényleg aztán ma ünnepelhet még Faragó József magyar színész, a szinkronrendező, nehéz szó, őtől is találtam egy hangot.
2: Ön idáig követte Christian Naylor-t, az Álomhozott, más néven Sandman-t. Nagyon súlyos gondokkal kell majd megküzdenünk a Harrison börtönben.
0: Így van, róla van szó, ő is elég komoly színész, illetve Sean Penn kétszeres Oscar-díjas amerikai színész is ma ünnepelhet. Hát ma ez egy ilyen színészes nap, meg ilyen legendás nap, Sean Penn-t sem kell szerintem bemutatni senkinek. Aztán van még egy szülinaposunk.
3: Jó király Sonyi!
0: Így van, Kovács István, olimpiai bajnok, magyar ökölvívó, szintén a mai nap szülötte. Végül, de nem utolsó sorban pedig Thierry Henry, világ és Európa bajnok francia labdarúgó is ma született, a valaha volt egyik legjobb, szerintem meg mások szerint is. Sok-sok boldogságot nekik, és nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
6: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám!
8: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
9: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
8: Nyaralást? De jól megy valakinek.
9: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
8: Aha, így már értem.
10: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
11: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
12: Megérkezett a Targ Giganet 1000 Ultra, hogy mit tart

0: Na hát akkor induljon a Banzai. Hétfő reggel 6.40-kor augusztus 17-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumunkat. 1859-ben e napon először használtak légpostát, egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerrel lévő Lafayette-ből. Hogy ennek miért eme volt, nem tudom, de van ilyen is. Aztán 1903-ban Joseph Pulitzer, magyar születésű amerikai újságíró megalapozta a róla elnevezett Pulitzer díjat, $1 millió adományozott a Columbia Egyetemnek, ezzel alapozta meg a róla elnevezett díjat, amelynek első átadására 1917. június 4-én került sor, a sajtó ereje azóta is megkérdőjelezhetetlen, és túlél, bárhogyan is próbálják eltiporni mindenfelé a világban. Aztán 1932-ben e napon az első magyarországi villamosított vasútvonal átadására került sor. A Budapest-Hegyeshalom útvonalon a Kandóféle villanymozdony közlekedett. Aztán 1977-ben az Arktika orosz atomjégtörő a tengerhajózás történetében először áttörte az északi-sarki medence jégpáncélját, és eljutott a sarkra. Hát ilyen fontos események történtek a múltban e napon, hogy a jövő mit tartogat számunkra, azzal folytatjuk, hiszen horoszkóp következik a dalok után.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ez az Antris reggel. Na, hova ment a hangom, megvan. Szóval ez az Antris reggel, 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Az oroszlán mostanában sokkal jobban érzi magát, mint a múlt évben, bármikor. Szerencsés, és ez ad jó kisugárzást a személyiségének is. Kedve támadhat valami új dologban kipróbálni magát. Most nagyot nőhet, fejlődhet, úgyhogy vágjon bele. Ha pedig a szabadságát tölti, akkor egy új sport vagy hobbi tevékenység lehet az, ami elvarázsolja és feldobja a napjait. A szűznek végre szembe kell néznie bizonyos tényekkel, bármilyen fájdalmasan is érintik a lelkét. Sokkal rosszabb azonban, ha elfedi, de folyamatosan előbukkan a rút a való. Az elfogadás az út afelé, hogy jobbá tegye az életét. A társkapcsolati nehézségeket talán az ön gondolkodásának rutinszerűsége is okozza. A mérleg eddig minden erejével azon volt, hogy idillinek lássa a párkapcsolatát. Ha néha mégis felhő borult a viszonyra, akkor mindent megtett, hogy azt megmagyarázza. Most ideje annak, hogy a sarkára álljon és megvédje az érdekeit. Ez azonban nem csak a társára, hanem az üzleti társulására is igaz lehet. A Skorpió remek szakács, ha bár csak is jókedvében tud főzni, ma szerencsére ilyen napja van, lepje meg a családját egy különleges estebéddel, amit ön készített. Az újításoknak is híve, ma ebben is sikeres lehet, és nem csak a főzésben. Az álmok, ideák megvalósítása ma könnyebben megy. A nyilas az a fajta ember, aki igazán tudja élvezni az életet. Ha ez nem így van, akkor igen nagy lehet a baj. Az élet minden cseppje méz, de ön csak szorong. Engedje el magát, hogy az öröm önre leljen. Csak szerelemben érdemes élni, a legjobban persze, akkor képes a kikapcsolódásra, ha most éppenséggel szabadságon lehet. A bak munkahelyén viharos változások várhatók. Ne álljon be a hőbörgők a rettegve hangoskodók közé. Akármi is lesz a sorsa, ön csak jól járhat. Álljon konstruktívan a változások elé. Ha látják az együttműködést, az jó.

0: szempont, ha még azt is megmutatja, hogy vannak saját jó ötletei, akkor előbb-utóbb az irányítók között fogja találni magát, meg is érdemli, hogy vezető pozícióba kerüljön. Így készüljön tehát, zenélünk, aztán pedig a vízöntővel folytatjuk, maradjon velünk.
1: Ez az Andrit reggel!

0: Olyan nagyjából 5 perc múlva lesz 7 óra augusztus 17-én hétfőn, úgyhogy folytassuk a horoszkópunkat. Ami a vízöntőnek tegnap még fejfájást okozott, az mára már semmivé foszolhat. Nagyobb volt a baj füstje, mint a lángja. Használja ki a megkönnyebbülés erejét arra, hogy valami nagyot alkosson. A súlyokat ledobva szinte szárnyal. Az emberi kapcsolatok jelentik önnek most a tőkéjét. Valakivel jogszerű viszonyba is léphet, egy társulás pedig ma sikerekkel kecsegtetne, amivel mindkét fél jól járhat. A halak ma végre nyugodt, kiegyensúlyozott napra számíthat, úgyis mondhatnánk, szinte a munkahelyén lesz alkalma kipihenni a hétvége vagy a nyaralás fáradalmait. Inkább a rutin munkákra kell koncentrálnia, és ez szinte fél gőzzel is menni fog. A munkahelyi kapcsolatok ápolására is több figyelmet tud ma fordítani. A kosnak a mai napon kedve és alkalma is adódhat arra, hogy bocsánatot kérjen azoktól az emberektől, akiket az utóbbi időben megbántott. Erős természet és ez rendjén is van, ám ez akaratlanul is surlódásokhoz vezet. De van megbocsátás, és van önnek egy világos, fénybehozó, feloldó oldala is. Az ellenségeskedést könnyen el tudja feledni és felettetni. A bika halogató természet, ha emiatt lekésik egy fontos találkozóról, vagy lemarad egy jó lehetőségről, akkor csak magára haragudhat. Kezdi a napját a legsürgősebb teendőkkel, még akkor is, ha nincsen igazán az ínyére. Ha túl van a kötelezőkön, akkor lesz alkalma a váratlannal is foglalkozni. Az ikrek eddig talán úgy érezte, állóvízben tocsog az élete. Most megindul valami, és csak úgy kapkodja a fejét majd a változások miatt, szinte már sok is lesz a jóból, alig győzi az alkalmazkodást. Ne féljen azonban, menni fog. Önnek olyan szerencsés a természete, hogy könnyen megérti, és el is fogadja mások érveit. A rák, ha még mindig nem volt nyaralni, de szeretne, akkor a mai nap lehet az utolsó alkalom, hogy ezt el is tudja intézni. Vegye a nyakába az utazási irodákat, vagy foglaljon az interneten. A lényeg, hogy lépjen végre. Önnek utazni muszáj, még akkor is, ha rögtön hazavágyna. Lehet, hogy pont ezt a honvágyat akarja végre megérezni, ezt otthonról azért nehéz lenne. Hiába szívnyitogató élményekre van szüksége. Na, milyen kis költői lett ez a horoszkóp a végére. Így készüljön már a jó szerencsét, óránk végéhez érünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy érkezik majd Vali, és mivel rövid hetünk van, így napi ötös best-offozunk, kicsit visszatekintünk arra, hogy mi is a helyzet a digitális detoxszal, mert hát az egyrészt mindig aktuális téma, másrészt pedig jókat mondtak még áprilisban a napi ötös tagjai, úgyhogy ezzel folytatjuk majd, a hírek után tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel is, részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi 6 napos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5+2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az algyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terrorszervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terrorszervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggel, tehát az Antrit reggel augusztus 17-én, 7 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
7: Jó reggelt! Hello, Dávid!
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünk, tudja, azt a műsorunk, amiben 5 ember kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy mi is a helyzet a digitális detoxal, az mindig aktuális téma. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel 7 óra múlt 10-11 perccel augusztus 17-én hétfőn, és hát ugyebár ilyen ünnepi hetünk van, vagy minek is nevezzem.
1: Igen, tehát, hát rövid hetünk van, mert jön itt a 4 napos hosszú hétvége csütörtöktől.
0: Így van, ezért hát nem készítettünk új napi ötöst, hanem gondoltuk, hogy tartunk egy ilyen best of-ot, és áprilisba utazunk vissza, amikor azt kérdeztük, hogy mi a helyzet a digitális detoxal, és ez egyébként mindig aktuális
1: mindig
0: téma,
1: aktuális,
0: hiszen folyamatosan jövő, nem tudom, Ausztráliában ugye betiltották a 16 éven.
1: Mert a legfrissebb hírek szerint a 16 éven aluliaknak így megszüntették a profiljukat.
0: Például erről is lehetett olvasni, és a többi, és a többi. Meg hát azért mindig ott van a mindennapokban is a...
1: Hát szerintem egyre inkább
0: a telefon,
1: ott van.
0: De akár a televízió, amit tudom én, és akkor, hogy mi van akkor, hogyha kiszakadunk ebből egy picit, mondjuk egy hétre,
1: okay,
0: nem használjuk a közösségi médiát, nem nézünk videókat, hanem mondjuk helyette olvasunk, vagy rejtvényt fejtünk.
1: Vagy kimegyünk a természetbe.
0: És ott fejtünk rejtvényt, tök mindegy. Igen. Valami ilyesmi, és akkor ezt kérdezzük a napi ötös tagjaitól, kezdjük Gizivel.
1: Pillanat keresem, és igen. Na. Gizi két autizmussal élő kisgyermek, édesanyja munkája és családja mellett a civil szférában is az autizmussal élők segítésének szenteli az életét.
0: No, hallgassuk, hogy áll a digitális detoxal.
2: Igen, nagyon sokszor gondoltam rá, sőt, nagyon vágyok rá, mert igazi hivatalos detoxon nem voltam, digitális detoxon nem voltam, de, és lehet, hogy most néhányan meg fognak rökönyödni, de hogy én nagyon vágyok most már egy ideje, nagyon imádnám, ha eljuthatnék csend táborba. Ott nem csak a digitális eszközök elhagyásáról, hanem konkrétan a beszéd elhagyásáról egy kicsit ilyen lenyugvás befelé fordulás. Én nem tudom, engem már szétszínszer, és szerintem az emberek többségét is ez a digitális világ, hogy ennyire pörgünk, hogy ennyire mindig mindenre azonnal reagálnunk kell, meg kell csinálnunk, ugrunk rá, már függünk is tőle. Talán, ha jól emlékszem, akkor kétszer volt olyan, nem is tudom, kirándulásunk, nyaralásunk, ahol nem igazán volt térerő, vagy a wifi nagyon gyenge volt, de az már majdnem ilyen közeli állapot volt, és lehet, hogy az első, nem tudom, 2-3 órában nagyon furcsa volt nekünk is, meg a gyerekeknek is, aztán átbillentünk, és olyan tök jó volt, hogy tudtunk egymással foglalkozni, meg megélni a pillanatot. Úgyhogy én nagyon-nagyon vágynék arra, hogy ez már egy kicsit így visszaforuljon az életünkbe, de szerintem erre nagyon csekély az esély, ha csak valaki tudatosan nem dönt így, és nem tartja be ennek a kereteit.
0: Na.
1: Mennyire jó már csendtábor. Ez nem kell nekem csendtábor, én tudok így magamtól is csendben maradni. De egyébként, ahogy mondja is Gizi, hogy ez csak rajtunk múlik. Nem az van, hogy majd annyira szeretnék egy ilyet. Hát ezt igazából mi döntjük el, hogy én most kiszállok a közösségi médiából, és mennyi időre. Ha csak egyébként az egy óra is nagyon sokat számít.
0: Hogyne.
1: Vagy két óra, amíg az ember abszolút nem pörgeti a közösségi oldalak felületeit.
0: Nyilván azért ott van, hogy akinek mondjuk a munkája része a közösségi média, akkor nem nagyon teheti meg azt, hogy akkor én most kiszálltam innen, hello.
1: Egy rész, más rész meg azt mondják, hogy esetleg este elalvás előtt már mondjuk olyan egy órával ne használjuk az internetet. Egyrészt a szemünknek sem tesz jót, hogy nézzük mondjuk a képernyőt, és akkor kell egy kicsit, hogy úgy nem tudom, kikapcsoljunk, vagy úgy elnyugodjanak a kis agyhullámaink.
0: Jó, de közben meg ott van ez a FOMO érzés, ez a kimaradás érzés, hogy valamiről, valamiből, hogyha lemaradok valamiről, akkor kimaradok valamiből.
1: Igen.
0: És akkor folyamatosan ott kell legyen, hogy jöjjön az értesítés, hogy mi történik a világban.
1: Én már volt, hogy egy hétvégére kiszálltam, viszont és rájöttem, hogy nem maradtam le semmiről. Hogy igazából ugyanaz van, ugyanazok a posztok mennek, tehát hogy úgy nincs új a nap alatt, semmi olyan nem történt abban a két napban, amitől én, nem tudom, kimaradtam volna, vagy kevesebbnek kellene érezzem magamat.
0: No, akkor folytassuk gyorsan Nikivel. Igen.
1: Niki igazi sportos nő, egy nagylány anyukája, és sporthírek kapcsán gyakran hallható a rádióban, mint ugye legutóbb, hogy kijutott a lánya, Jámbor Lotti, ugye az argentin világbajnokságra.
0: No, hallgassuk.
3: Félig jutottam el odáig, hogy megcsináljam. Azt mondhatom, hogy talán egy maximum félnapos detoxon vagyok túl, amit így eddig alkalmazni tudtam az életem során. Viszont van rá egy magamba megfogalmazott ígéretem, hogy augusztusban a 2 hetes pihenőm, addig nincs is semmilyen szabadságom, az alatt több napot szeretnék teljesen telefonmentesen élni.
0: Na, hát reméljük,
1: ezt bevasalom Nikin, mert hogy lesz majd vele interjúnk jövő héten, vagy hát megkeresés, vagy így a szabadságuk a pihenés után, úgyhogy kíváncsi leszek, és majd megkérdezem.
0: Így van. No, köszönjük Izenek és Nikinek is. Zenélünk, aztán folytatjuk, maradjon velünk.
4: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: 7 óra múlt 23 perccel augusztus 17-én hétfőn, ez az Antrit reggel, folytassuk mai napi 5-ös Best of-unk. Ketten már elmondták, hogy mi a helyzet a digitális detoxszal, és akkor folytassuk Bélával.
1: Béla a rajzfilmek világában érzi igazán otthon magát, de a karikatúra is nagyon közel áll hozzá.
0: Na, hallgassuk.
2: Tehát most elvonók óráról beszélünk, ami a digitális eszközöket érinti. Hát nem gondol, az az igazság, hogy nem gondolkodtam még ilyenen. Leginkább azért, mert annyira része lett már az életemnek az okostelefon, az okosóra. Mondjuk az okosóra pont nem az, de az én életemnek is csak mondjuk a feleségemnek van, és nagyon praktikusnak, hasznos dolognak tartom azt is. Aztán a digitalizáló tábla, a laptop, az asztali gép. Szóval, hogy ezekről én már nem, megmondom, hogy nem tudnék, de nem is akarnék lemondani. Tudom, hogy egyrészt ez olyan függőséggyanús állapot, meg azt is tudom, hogy értünk már akkor is, én személyesen is, amikor még ezek egyáltalán nem voltak, és hát sokak szerint sokkal boldogabb világ volt az, amikor nem voltak ezek a kütyük az életünk részei. De az az igazság, hogy ezeknek az eszközöknek egy része annyival nagyobb biztonságérzetet ad nekem, mint mondjuk korábban, például amikor én 2 hétig nagyon piciként általános koromba elmentem egy idegen iskolai csoporttal, mert nyertem egy rajzpályázatot, és az volt a nyeremény, hogy egy adriai-tengeri szigetre vittek minket 2 hétre, és a szüleim nem tudtak rólam semmit, úszni se tudtam, semmit nem tudtam. És hogyha belegondolok abba, hogyha nekem az átiskolás alsós gyerekemet így 2 hétre most elvinnék, és nem tudnék róla semmit, mert nem tudom elérni telefonon, akkor biztos, hogy hát nagyon-nagyon aggódnék, nem érezném jó magam. Úgyhogy nekem biztonságérzetet ad, hogy anyukámról is tudom, hogy mi van, mert föl tudom hívni az okostelefonján, vagy akár rá tudok írni. Ez egy fontos szempont. A másik meg az, hogy nekem a munkám szempontjából is szükségem van ezekre az eszközökre, mert gyakorlatilag minden digitálisan csinálok, amit csinálok munka szempontból. Úgyhogy most alfa generáció, Z generáció ide vagy oda, én a boomer generáció tagjaként sem mennék el szívesen ilyen digidetoxba, teljesen biztos.
0: Na, köszönjük Bélának. Hát igen, azért az durva lehetett, nem? 2 hétre alsósként Adriára egy puty.
1: Én is oda tartozom, aki a gimis éveit úgy élte le, hogy nem volt internet, és azt is túl lehet élni, de kétségkívül, amit Béla is mond, azért megvannak az előnyei, a könnyebbsége, az úgy intézés.
0: A kapcsolattartás.
1: Igen, a kapcsolattartás. De hogy jó ez, hogy egyébként mindig mindenkit el lehet érni, mert egyébként eszünkbe sem jutna lehet. Ha nem lenne a telefon, akkor vagy azt gondolnánk, hogy jó, hát rendben van, úgyis eljut az információ, de valahogy ez így hozott egy olyat, hogy hú, akkor tudnom kell, hogy mi van a családdal, a másik, hogy valahogy bebiztosítsuk magunkat, nem?
0: Nem, nekem nem. Nem tudom.
1: Jó, te ebben nőttél fel, nem azért?
0: Nem teljesen, de mondjuk. Nem tudom, ez a mindig elérhetőség, ugye ez a FOMO érzés is ehhez tartozik, tehát hogy én szeretem azt, hogyha nem vagyok elérhető, mondjuk. És tiszteletben tartom azt, hogyha más sem elérhető.
1: Igen.
0: Mondjuk egy délután, vagy este fele, mit tudom én. Tehát az, hogy este 10 órakor ráírjuk valakire, hogy halló, mi van veled, az így szerintem nem játszik.
1: Mert az, hogy az embernek eszébe jut valami, és azért ír rá este 10 órakor, azzal úgy rendben van, mondjuk ilyen emlékeztetőnek, de mondjuk az,
0: hogy... De ráír reggel is, most miért este 10-kor? Tehát azért, mert nekem akkor jutott eszembe, nem muszáj nekem.
1: Igen.
0: Szerintem. Na, de köszönjük Bélának, ketten vannak, még folytatjuk a dal után. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Andrics reggelpontban 7:30 augusztus 17-én hétfőn elérkeztünk a mai napi ötös best of-unk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy mi a helyzet a digitális detoxal, és akkor ne is húzzuk az időt, folytassuk gyorsan Bandival.
1: Bandi számára ötgyermekes apaként fontos a család és az együtt töltött idő a gyermekeivel.
0: Na hallgassuk, mi a helyzet.
2: Azért nem csináltam, mert nem gondolom magam digitális függőnek, semmilyen tévém nincs. Tehát az nem tud menni, onnan nem kell elvonnom magam. A telefonomat meg igazából nem szeretem, tehát, hogy amikor lehet, leteszem. És nagyon örülök, amikor hétvége van, akkor sincs nálam. Nem hordom, nem viszem, nem vagyok függő egyáltalán. Úgyhogy szerintem nem kell nekem ilyen egyáltalán. Nem kell nekem detox, mert nem vagyok függő.
0: Na.
1: Egyébként egyre több emberrel találkozok, akinek mondjuk nincsen Facebook profilja. Én annak idején nekem nagyon sokáig nem volt, és azért kellett visszatérnem, mert hogy a gyerekemnek az iskolája azon keresztül tartotta a kapcsolatot, és most ezért nekem fel kell jönnöm újra a Facebookra. Egyébként teljesen jól el voltam nélküle, és én belefutok olyan emberekbe, volt egy vendégünk is múlt héten itt reggel, aki azt mondta, hogy neki sincsen Facebook profilja. Lehet élni nélküle.
0: Egyszer felhajtom a telefonomat a buszon péntek este, és hétfőig nem volt telefonom.
1: És?
0: Hát katasztrófa. Úgy jöttem dolgozni, kis nyomógombos, ugye, ébresztő, mit tudom.
1: Az alap dolgok legyenek meg.
0: Hoztam magammal, meg vittem haza, hát katasztrófa volt. Nagyon
1: rossz. De egyébként nagyon sokan választják azt a lehetőséget, hogy fenntartanak egy ilyen nyomógombos telefont arra, hogy tudjál telefonálni, vagy SMS-t, és a másik telefonon meg mondjuk megy a minden más ilyen közösségi média, és akkor ezt így abszolválják, hogy most akkor.
0: De az mondjuk otthon van.
1: Az is.
0: Tehát, hogy
1: jó.
0: Az, hogy vissza magam a nyomógombost, hogy elérhető legyek, vagy én is elérjek mást, és akkor otthon meg akkor mit tudom, végig pörgetem az internetet rajta.
1: Igen, abszolút.
0: Simán élhető az is. Na, köszönjük Bandinak is, folytassuk végül, de nem utolsó sorban a Borival.
1: Borinak van egy 8 éves kis csivavája, aki minden nap örül neki, amikor hazaér, nem tudná az életét elképzelni nélküle.
0: Na, hallgassuk.
3: Az az igazság, hogy néhány évvel ezelőtt akaratomon kívül kellett egy ilyen digitális detoxban részt vennem, ugyanis tánctáborba mentünk Erdélybe, és egy olyan helyen voltunk, ahol konkrétan nem volt térerő. Tehát nem lehetett a telefonokat gyakorlatilag még a hívásra sem használni. A központban volt egy ilyen központi telefon, arról lehetett telefonálni is. Úgyhogy egy hétig ilyen teljes elvonásban voltam, és azt gondolom, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb volt az életem, mint jelenleg, amikor hazaérek, és rögtön jönnek a hívások, az üzenetek, de a munkahelyen is, és szerintem az a nyugodt lét kellene az embereknek időnként, tehát lehet, hogy kellene időnként egy ilyen elvonást tartsunk saját magunknak is.
0: Na.
1: Szerintem az ilyen váratlan helyzetek tanítják meg az embereket, de most gondolhatok itt az időjárásra, vagy a vízhelyzetre, vagy hogy elmegy az áram például, hogy ezek a helyzetek tanítják meg az embert arra, hogy most valóban szükségem van-e arra, vagy nem, mint például ebben az esetben, hogy elmegy a térerő, nem tudok telefonálni, nem működik az internet, és akkor kénytelen rájönni az ember, hogy hát anélkül is lehet létezni.
0: Hogyne, és rájön arra is, hogyha mondjuk elmegy az áram, hogy milyen romantikus tud lenni a vacsora egyedül is gyertyafénynél.
1: Az is, igen, igen.
0: No, köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 06353044 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a 162-es kilométernél lévő Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat a határ felé vezető oldalon aszfaltozás miatt. A terelő utat a határ felé a következő 173-as kilométernél lévő Somberek-Pécsvára csomópontig jelölték ki, ahonnan a csomópontban megfordulva lehet visszajutni az 53-as főútra Baja irányába. A 6-os főúton pedig reggel 7:30-tól egészen délután 3 óráig a főút melletti területet kaszálják, így Dunaszentgyörgytől egészen Bonyhádig az aktuális munkaterület mellett útszűkületre kell számítani a 124-es és a 156-os kilométer között.
0: Na, az igen, jól megbonyolították, köszi Vali. Egyébként itt, hogyha a Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy mindenfelé szabad a pálya, nincsen elméletileg torlódás, viszont kint vannak a rendőrök elméletileg a Rákóczi utcán, ott a temető környékén, úgyhogy tessen betartani a szabályokat, egyébként is vezessen óvatosan körültekintően, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrit reggel egy percen. Hova lett a hangom?
1: Na.
0: Egy percen belül, ez most már sokadik ilyen, hogy elmegy, van, nincs, haló.
1: Én hallak.
0: Vagyok?
1: Igen.
0: Szóval akkor ára 4-8 lesz egy percen belül, augusztus 17-én hétfőn. Ez az Antrit reggel, és akkor ez a Vali Time.
1: Érkezik a hideg front.
0: Ez az.
1: A lehűlés, de csak átmeneti, mert így holnap vissza csökken a hőmérséklet, aztán majd újra melegszünk, de ne szaladjunk előre. Ma még azért a maximumot olyan 35 fokban állapították meg, UV-sugárzással együtt, ami magas lesz délután 2 óra körül, de hogy már így beborul az ég 11 óra felé, és este 7 órától éjszaka pedig záporzivatar várható, amikor is majd megerősödik a szél, úgyhogy elméletileg még olyan kánikulás lesz a mai időjárásunk. Borús, napos, a szél nem lesz jellemző. Nem tudom, lehet, hogy kéne, gondolkodtam reggel, hogy kellene egy esernyő, de ránéztem az időjárásra, de aztán végül nem hoztam el magammal.
0: Szerintem jól tetted.
1: Estétől várható. Igen.
0: Estétől jöhet majd zápor, zivatar, és ahogy most megnézem ezt a 30 napos előrejelzést, nagyon-nagyon hullámzik majd itt a napokban. Holnapra már csak 27, aztán megint péntekig emelkedik 35-ig, tehát hogy ilyen...
1: De azt mondtad, visszamegyünk 30-al, meg az ilyen... éjszakák is végre visszahőnek.
0: Hullámzós lesz ez a hetünk, úgy látom. Ma még minden esetre lengeruha divat tippünk, mert 35-36 fok lehet a maximum, és ahogy Vali is mondta, hidegfront érkezik, ami egyre több felé érezheti hatását, fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek, erre tehát érdemes felkészülni és odafigyelni, de hát igen, erről sok mindent nem lehet már elmondani, úgyhogy így készüljön már, aki merészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összekezdjük az óránkat, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Négy. Négy. Négy. Halló.
1: Nekem most nincs, jó, most, most jó. Van. De most van. Valami
0: van itt a mikrofonon. A technika az mindig ilyen. Szóval, hogy 4 perc múlva lesz 8 óra augusztus 17-én hétfőn, és akkor összegezzük egy picit az óránkat, hogy egy napi 5-ös best-of-ot tartottunk. Öten elmondták nekünk, hogy mi a helyzet a digitális detoxszal.
1: Hát jó az a digitális detox, és néha kell, talán ezt így elmondhatjuk. Vagy az élet kényszerít rá minket egy olyan helyzettel, hogy hirtelen nincs internet, vagy térerő, vagy azt mondjuk, hogy önként vállaljuk, és húzunk egy határt abban, hogy mondjuk meddig internetezünk, akkor egy kicsit kikapcsoljuk. Én azt gondolom, hogy már 1-2 óra is nagyon-nagyon sokat tud számítani.
0: Így van, és talán azt is elmondhatjuk, hogy szükséges tud lenni tényleg.
1: Igen.
0: Sőt, szükség lenne arra, hogy a mindennapokban egy kicsit lelassuljunk.
1: Mert annyira az életünk részévé vált, szerintem észre sem vesszük nagyon sokszor, hogy rajta vagyunk a telefonon, de már megint én is néha, hogy úristen, eltelt 2 perc, megint ránézek a telefonra, szinte már ilyen automatikus módon.
0: Igen. Most van 1,5 percem, mit csináljak? És akkor pötyögteti az ember. Ez a helyzet. Köszönjük a napjátos tagjának a közreműködésüket. A következő óránk ugyebár jó hírek óra, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel is van belőlük bőven szerencsére, úgyhogy a hírek után kezdünk, nem menjen sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. 5 meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. 5 meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Egyebek között kiszámíthatók szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltételeként a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. Szlovákiában tavaly a fiatalkorúak körében 103 rablást regisztráltak, ami 12%-kal több, mint 2024-ben, 23%-kal több, mint 2023-ban, és 47%-kal több, mint 2022-ben, írja a szlovák főügyész alapján az Új Szó. A közölt adatokból az is kiderült, nőtt a zsarolások száma is, valamint a veszélyes fenyegetéseké.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, augusztus 17-én, 8 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor hamarosan megkezdjük jó hírek óránkat, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel, és van is belőlük bőven, úgyhogy ne menjen sehova, mindjárt kezdünk.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 1, 2, 3, 4.
1: 13 perccel múlt el, 8 óra augusztus 17-én hétfőn, és akkor kezdjük meg jó hírek óránkat, hiszen ugyanis indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel.
2: És szerintem kezdjük a sporttal, és hogyha a legszűkebb környezetünkben még pedig Szekszárddal, mert ugye a szekszárdi kerékpáros ese színeiben indult Filótás Viktor a hétvégén, ugyanis Budapesten rendezték meg a Kőbánya Bringa arénában a pálya országos bajnokságot, ahol Filótás Viktor nem csak hogy rajthoz állt, hanem minden egyes verseny számban komoly főszerepet is játszott, és hát a hétvégi rendezvénynek, eseménynek a mérlege, hogy egy magyar bajnoki cím, 3 ezüste érem és 1 bronzérem született, úgyhogy innen is gratulálunk neki, és majd lesz vele egy interjúnk, úgyhogy ezt majd közé is fogjuk tenni.
1: Így van, egy tapsot megérdemel mindenféleképpen.
2: És akkor maradunk sportnál, mert hogy Európa bajnokságok tömkelege zajlott most a napokban. Ugye vasárnap ért véget a vízes Európa bajnokság Párizsban, ahol a magyar csapat 5 arany, 9 ezüst és 3 bronzérmet szerezve az éremtáblázat 5. helyén végzett.
1: A britek, az olaszok, az oroszok és a németek tudtak megelőzni bennünket, ami melyek azért mind nagyobb ország, mint ahogy mi vagyunk, és 17 érmet szereztünk, ami azért elég
2: akkor komoly. A franciák előtt vagyunk, most hirtelen azt néztem. Igen. Pedig aztán ott ugye hát a franciák nyilván ott ugye ők otthon voltak és helyben voltak, úgyhogy én néztem a közvetítést, és természetesen nyilván ahol az első helyezett volt a Lyon Marchand, most igen, nem jól mondom a nevét, igen, de a másodikat, a magyart nem mutatták, csak a franciákat, de hát jól van ez, így valószínűleg ez fordított esetben, ha jól tudom, jövőre lesz világbajnokság itt Magyarországon. Úgy tudom, akkor majd a magyarokat fogják mutatni.
1: Nyilvánvalóan.
2: Valószínűleg.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy az olaszok úgy lettek második, akkor több érmet szereztek, mint a britek. Majdnem dupláját. 43 ezüstöt érmet szereztek az olaszok, és 26-ot a britek. Csak ugye más erosztásban volt a sztori. De azért 5 arany, 9 ezüst, 3 bronz, az elég szép.
2: Hát az elég
1: magyar
2: szép
1: csapattól.
2: És hát arról nem is beszélve, hogy jönnek a fiatalok, mert hogy ugye most nem fog... Olivier volt, nem fog eszembe...
1: Pápai jól, Olivier,
2: igen, 16 évesen.
1: 400 méter gyorsan.
2: Lehet ezüstérmes.
1: Így van. Meg hát tényleg ugye Kós Hubert volt az, aki többször is felálltott a dobogó tetejére, 3-szor egészen pontosan. Nyilvánvalóan ott volt azért még Milák Kristóf is, aki szintén aranyat szerzett.
2: És hát a váltóban is, ugye?
1: Váltóban is, igen.
2: Nyertünk, úgyhogy jók a kilátások a jövőre nézve.
1: Úszásban jók szoktunk lenni.
2: Abszolút.
1: De volt atlétika EB is.
2: Az is volt, és ott 1 arany és 1 ezüstérmet szereztünk. Halász Bence szerezte új országos csúccsal kalapácsvetésben az aranyérmet, és az ezüst érmet pedig a maratonista Vindics Tóth Lili szerezte. És közben zajlott még Zágrábban is egy Európa bajnokság, ahol a magyar felnőtt és válogatott szerenkénti döntős helyezést egy csapatban 14. helyet ért el. Igaz, hogy érmet nem hozott, de hát ez is nagyon szép eredmény, ahogy ott szerepeltek. Őket is néztem egyébként a hétvégén.
1: Tapsoljuk meg őket is. Gratulálunk innen is, és akkor zenélünk, aztán pedig folytatjuk a jó hírek órát. Maradjon velünk!
0: Ez az Android reggel!

0: 8 óra múlt 23:24 perccel augusztus 17-én hétfőn folytatjuk mai jó hírek óránkat. Az előbb már átbeszéltük a sportokat, remek sporteredmények születtek az elmúlt időszakban, mind az EB-ken, mind magyar bajnoki címet szerzett ugye Filutás Viktor, a szekszárdi kerékpáros ese versenyzője, és akkor most térjünk rá egy picikét megint a természetünkre, mert
1: meg a világra.
0: Meg a világra, úgyhogy akkor van itt
1: mert a hogy tudósok egy olyan hát kutatásba kezdtek, hogy cápák segíthetnek akár a hurrikánok előrejelzésében, mert hogy egy évvel azután, hogy már egyszer sikerült adatokat továbbítani egy cápáról, egy olyan kísérletbe kezdtek a tudósok, hogy hogyan tudnának segíteni a hurrikánok erősségének előrejelzésében hát maguk a cápák. És az amerikai Delaware egyetemi kutatók tavaly nyáron mutattak be először egy olyan projektet, miután érzékelőket szereltek fel a cápákra, amelyek az Atlanti-óceánban úszva mérik a vezető képességet, a hőmérsékletet és a mélységet. Azt vizsgálják továbbra is, hogy a cápák válthatnak-e vándorló, szinte valós idejű óceáni megfigyelőkké, akik olyan atlanti-óceáni területekről gyűjtenek információkat, amelyek megfigyelése nehéz és költséges. Eddig a kutatók robotizált siklóhajókra támaszkodtak, hasonló méréseket végző mini tenger alatt járókra támaszkodtak, ugye, hogy azzal próbálták előrejelezni. Ehhez képest viszont a cápák hatalmas távolságokat tudnak megtenni. A kutatók rövid úszonyú makókat, tehát ez egy cápafajta, mert utána néztem, a kék cápákat, a sima kalapácsfejű cápákat és a fiatal nagyfehér cápákat azonosították ígéretes jelölteknek, mivel ezek rendszeresen feljönnek a felszínre, és lehetővé teszik azt, hogy az úszonyaikon elhelyezett érzékelők adatokat továbbítsanak a műholdaknak.
0: Wow.
1: De hát hangsúlyozták, hogy az ötleteket még egyelőre ezt tesztelés alatt van és tesztelik, és hogy remélik, hogy a cápák által gyűjtött adatok végül kiegészíthetik a meglévő megfigyelő rendszereket, és segíthetnek az előrejelzőknek a hurrikánok intenzitásának pontosabb előrejelzésében. Nekem rögtön az jutott eszébe a cikk kapcsán, hogy talán ez nem fáj az állatnak, ugye? Tehát, hogy itt nagyon nem valószínű, hogy
0: hát kérdés, hogy valami hogy teszik rá ezeket, igen, az érzékelőket.
1: Bár igazából madarakon is alkalmazzák ezt, nem? Én azt gondolom, hogy ilyen, vagy amikor meggyűrűzik őket, ugye adatok.
0: Jó, igen, olyan van. Hát kérdés, hogy egy cápára hogy rakod rá az érzékelőt? Lehet, hogy átbököd.
1: Igen. Úgyhogy a kutatás vezetője egyébként a professzor azt nyilatkozta, hogy ezek csodálatos állatok, amelyek tökéletesen alkalmazkodtak az óceánhoz, és rengeteget tanulhatunk tőlük. Ha bebizonyítjuk, hogy a cápák segíthetnek az embereknek, az mindenki számára előnyös helyzetet teremt.
0: Jól megmondta a semmit.
1: Igen. Egyébként biztos van benne valami, hogy mindenféle nagy távolságokat úsznak ezek a cápák, és valahogy ezáltal olyan adatokat adnak le, ami mondjuk segít akár hurrikánokban. Most gondoljuk bele, jön egy ilyen cunami, vagy bármi olyan.
0: Persze.
1: Vagy olyan természeti jelenség, amit ennyire nem tud mondjuk előrejelezni egy időjárási berendezés, de mondjuk egy állat, egy cápa, aki folyamatosan kint van, valószínűleg tud.
0: Hát csak meg kell fejteni azokat az adatokat, amiket szolgáltatnak. Nyilvánvalóan ez egészen észveszejtő egyébként ez az egész, hogy ez honnan jött az ötlet, vagy most mégis ez honnan szülték, és hogy azért ez így jó legyen, vagy hogy lehet ezt megoldani.
1: A hurrikánok az elég nagy pusztítást tudnak azért ahogy végezni, azért ezt így láttuk az elmúlt években.
0: No, ez egy remek hír, reméljük majd többet tudunk a jövőben. Zenélünk, aztán folytatjuk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Fél kilenc is elmúlt már augusztus 17-én hétfőn, ez az Antrit reggel. Folytatjuk jó hírek óránkat, mert van még bizony jó hírünk.
1: Mégpedig egy teknős egészen 8000 kilométert repült, egy repülőn egyébként, és hogy ez, hogy is indult ez az egész történet, úgy indult, hogy a Velszi strandon egy súlyosan veszélyeztetett teknős hát került ki a partokra, és 2023. decemberében egy kutyasétáltató fedezte fel egy strandon, Észak-Velsz szigetén, egy strandon, aki akkor alig élt, mármint ez a kis teknős, épp hogy csak 1 kiló volt, és 25 centiméter, kis picike volt, és ápolták a helyi, nem tudom, szízó állatkert, igen, és hogy ezen a héten pedig egy speciálisan kialakított hőmérséklet szabályozott ládában magánhelikopterrel szállították el, hogy a felszállhasson a British Airways teherszállító járatára, és utazon egészen az amerikai Texasba, de hogy előtte a páncélját és a bőrét bekenték ilyen vazelinnel, és mindenféle olyannal, hogy ilyen védő réteggel, hogy az utazás során ne száradjon ki, és hogy egyébként Rosszinak hívják,
0: milyen jó.
1: Kemféle tengeri teknősről van szó, és jelenleg Houstonban van az ottani állatkertben, ahol szükséges vizsgálatokat végeznek el rajta, és hogy várhatóan augusztus 18-án, tehát holnap kedden engedik szabadon egy nemzeti park környékén talán, ha minden igaz. Ez a fajta teknős egyébként a világ legritkább tengeri teknősei közé tartozik, a faj több évtizedes természetvédelmi erőfeszítések ellenére is továbbra is kritikusan veszélyeztetett. Úgyhogy gyakorlatilag megtalálták. És piciként
0: és milyen jó, hogy mekkora szerencse, hogy megtalálták.
1: És elrepítették egy repülőt.
0: Hát a helikopteren.
1: Vagy helikopteren.
0: Magán helikopterrel utazott a teknős.
1: 8000 kilométert.
0: Hát ennyi, már a teknősöknek is ilyen luxus életük van.
1: Igen.
0: Már amelyet megtalálják.
1: Hát így visszajön a rend, meg a természet egyensúlya.
0: Így van, reméljük, hogy ez megtörténik. Köszi, Vali, egy hírünk még van, zenélünk, aztán rátérünk arra is, nem menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szévédő kéne nekünk.
8: Ön milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
10: Csúcs technológia a Spiritben.
11: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
10: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 8 óra múlt, 42 perccel augusztus 17-én hétfőn, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai jó hírek óránkat, ugyebár átbeszéltük már ezt a teknőst, ami partra sodródott, és magán helikopterrel utaztatták végül, előtte pedig beszéltünk a cápákról, és akkor most beszéljünk egy picit a tigrisekről.
1: Na most teljesen véletlenül most jöttem rá, hogy ez így jött ki most reggelbe, mert hogy tigrist telepítettek vissza Kazasztánba, a világon első egy évtized alatt kidolgozott vadonba visszatelepítési projekt keretében, ennek köszönhetően, és Kazasztán hatalmas lépést tett a tigris országon belüli újratelepítésére irányuló régóta dédelgetett célja felé azzal, hogy egy nőstény amuri tigrist engedjenek szabadjára. Ilbalkshah, valami ilyesmi nevez, Has természetvédelmi területén. A rezervátumot még 2018-ban abból a célból hozták létre, hogy egy egész generációt átívelő erőfeszítésnek köszönhetően ugye az erdőtelepítés szarvasok, antilopoknak is megvalósuljon. Az egykor kihalt Kaszpi-tengeri tigris táplálékául szolgáló zsákmány állatok állományának pótlása terén, tehát hogy legyen mit ennie a tigrisnek, magyarul és röviden. A miniszter, helyi miniszter azt nyilatkozta, hogy egy valóban történelmi jelentőségi eseménynek lehettek tanúi azon az ünnepségen, amelyen a kazak nyelven reménynek elnevezett nőstény tigris a teherautó hátulján lévő konténerből a természetvédelmi területre ugrott.
0: Nagyon szép.
1: Igen, több mint 70 évvel azután, hogy a tigris eltűnt Kazasztánból, most először engedtek szabadjára egy tigrist a faj történelmi elterjedési területén. Ez az állam, orosz kollégáink, a tudósok és a nemzetközi partnereink hosszú évek óta folytatott munkájának eredménye, nyilatkozta
0: a miniszter.
1: Így van. A kihalt Kaszpi tengeri tigris, más néven turáni tigris, a szibériai vagy amuri tigris ezáltal legközelebb, ezért az orosz együttműködés elengedhetetlen volt a projektben.
0: Nagyon jó, akkor hát ha. De most egyedül van?
1: Igen, egyedül van, mert hogy közben ugye a Hope-nak hívják egyébként ugye ezt a tigrist, az állatorvosok megvizsgáltak, kiváló állapotonak találtak, és GPS nyomkövető nyakkörvet kapott, most így visszacsatolhatunk ugye a cápákra is akár, majd a rezervátumba szállították, ahol szabadon engedték, és a hím, aki az ő párja lehet, Amur, ő viszont fogságban marad még a szakértők figyelemmel kísérik a viselkedését, és hogy eldöntsék, hogy egyetlen tud-e vadászni, vagy hát megélni ebben az maradni. Új környezetben. Most gondolj be, eddig fogságban volt, és most hirtelen kiengedik vissza az élő helyére.
0: Hát, azért most gondolod el, hogyha te fogságban vagy, aztán kiengednek.
1: És igen, hát nekem is aklimatizálódnom kell, hát, ugyanúgy, ahogy a tigrisnek is, és hát ő is kapott egy ilyen nyomkövető rendszert, figyelik az útját, vagy hogy mit csinál egyáltalán.
0: Na hát reméljük, hogy sikerül ez a projekt, tök jó lenne, hogyha ott is lennének tigrisek, mondjuk ide nem kellenek tigrisek.
1: Nem.
0: Szerintem meg vagyunk tigrisek nélkül.
1: De ez nem is lenne jó nekik itt élni.
0: Hát nem, persze. De nekünk se lenne jó, hogyha itt lennének közöttünk.
1: Nem.
0: Na hát akkor ennyi a jó hírekről, azért volt miről beszélni, zenélünk, aztán összegzünk, maradjon velünk.
2: Rádió Antrit.

0: 3 perc múlva, 9 óra lesz augusztus 17-én hétfőn. Ez az Antrit reggel, és elérkeztünk jó hírek óránk végéhez. Kaptunk egy üzenetet.
1: Ugye nagyon köszönjük, hogy a hölgynek örömet okozunk azzal, hogy ugye jó híreket megosztjuk. Még akkor is, hogyha személy szerint őt nem érinti. Egyébként mi is szeretjük, nem David, ezeket a jó híreket? Persze. Mert így megtudjuk, hogy annyi minden történik a világban. Elsősorban a természettel kapcsolatban nyilván igyekeznek így helyreállítani, akár természetvédelmi területek esetén például, vagy az állatokat az élőhelyeikre visszatelepíteni.
0: Ha már egyszer elüldöztük őket onnan. És hát erről is beszéltünk, ugye a cápákkal, mert cápák segíthetnek a tudósoknak a hurrikánok előrejelzésében. Ez egy nagyon érdekes ötlet, nem tudom, hogy honnan szülték, hogy ez lehet megvalósítani, de elméletileg működhet. Még nem biztos, hogy működni is fog.
1: Mi kísérleteznek rajta.
0: De működhet. Aztán beszéltünk egy ritka partra sodródó teknősről, aki 8000 kilométert repült a magánhelikopterrel, ilyen luxizott a teknős, de egy nagyon-nagyon ritka tengeri teknősfajról van szó. Tök jó, hogy visszakerül, vagy elkerül
1: a saját élőhelyére.
0: És aztán beszéltünk arról, hogy a tigris is visszatérhet, vagy visszatér Kazaksztánba.
1: És őt is a GPS követi.
0: Így van.
1: Hogy ő merre jár.
0: Így van, ez tök jó dolgok. Ajaj. Beszéltünk még ugye a sportról is, ugye volt egy pályaországos bajnokság, ahol Filutás Viktor, a szekszárdi kerékpáros eseversenyzője nem csak rajt hozzáállt, hanem minden egyes versenyszámban komoly főszerepet játszott, bajnoki címet is szerzett, meg mindenféléket, és akkor beszéltünk még az Európa bajnokságokról, hogy milyen jól teljesített.
1: És nagyon jól teljesítettek a magyarok, úgyhogy jó híreink voltak. Jó híreink voltak, meg izgalmas volt a hétvége is, meg így az elmúlt napok, igen.
0: Így van, reméljük, hogy a továbbiakban is jó hírek érkeznek, majd viszont most ennyi fér bele, köszi, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek!
0: Szia! A folytatásban pedig érkezik Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatója, és beszélünk egy kicsit a véradásról, mert hogy vért adni mindig jó és hasznos, de csak a hírek után maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 2730. www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében. A szárazság okozta a csökkenő vízszint miatt, írja a 24.hu. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen, 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Nero egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyíti.
1: Rádió Andrét. Időjárás.
2: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Happy hétfő reggelt! Happy hétfő reggelt! 9 óra múlt augusztus 17-én Fekete Dávid vagyok. A következőben érkezik Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatója, akivel a véradás fontosságáról beszélünk. Mindjárt kezdünk, ne menj sehova!
1: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel, 9 óra múlt 9 perccel augusztus 17-én hétfőn, és itt ül már velem szemben a stúdióban Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolnamegyei Szervezetének igazgatója. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok a rádióhallgatóknak, és főként a véradóknak.
0: Na hát, mert a véradás a mai témánk, mennyire van most szükség véradókra Tolna vármegyében vagy megyében, főleg most így a hosszú hétvége előtt, azért azt gondolom, hogy befolyásol mindent.
1: Igen, ez egy meghatározó tényező, de országosan és megyei szinten is természetesen szükség van a véradókra, és az a lényeg, hogy folyamatosan szükség van a véradókra, hiszen az emberi vért nem lehet semmi mással pótolni, csak véradással lehet biztosítani, mind a rászoruló betegek gyógyítására, mint a műtétekhez, illetve vannak olyan készítmények, amelyek, tehát gyógyszer készül belőle, és van, akinek ez az egyetlen gyógyszere. Mindehhez, hogy folyamatos és biztonságos legyen, napi 1600-1800 véradóra van szükség országosan. Ennek egy kis része Szelete Tolna vármegye természetesen, ahol ugyanúgy, mint az egész országban, terv szerint zajlik a véradás, tehát előre egy hónappal, sőt már egy évvel előtte megtervezzük, hogy hol, mikor van véradás, hiszen az egészségügynek kiszámítható és biztonságos vérmennyiségre van szüksége ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudjon működni.
0: És ha jól tudom, akkor azért most növekedett egy picikét a véradókedv.
1: Igen, júliusban a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös sajtóközleményt adott ki, azóta is folyamatosan, hogy buzdítsa az embereket, a véradókat, a rendszeres véradókat, és azokat is, akik ugye elérték a 18. életévüket, és már csatlakozhatnak a véradók táborába, hogy jöjjenek és próbálják meg, nyújtsák karjukat bármelyik szervezett véradáson, és legyenek ők is véradók. Nyáron ugye mindig nehezebb, mert sokan nyaralni mennek, a munkahelyek is szünetet tartanak, de természetesen folyamatosan van lehetőség a megyében és az egész országban a véradásra.
0: Hát és egyrészt, hogy nyáron, másrészt most ugye hosszú hétvége lesz, ami szintén ugye befolyásolja, az előbb beszéltünk egy picit erről. Fontos lenne akkor, gondolom én, hogy most a hosszú hétvége előtt minél többen elmenjenek vért adni, hiszen a hosszú hétvége alatt is szükség lehet vérre, vagy szükség lesz vérre.
1: Igen, természetesen a hosszú hétvége alatt is van, aki nyaralni tud menni, van, aki viszont dolgozik az egészségügyben, a kórházakban, van, aki ugyanúgy sajnos betegen fekszik. Sajnos senki sem biztosított, hogy nem éri baleset, tehát a hosszú hétvége alatt is előfordulhat bármi, és ezért biztonságos vérkészletre van szükség. Tehát aki teheti, még ebbe a pár napba, 20-a előtt menjen el, nézze meg a környezetében, hogy hol van lehetőség véradásra, akárha nyaralni van, egy fesztiválon vagy egy programon, ott is vannak szervezett véradások, erről tájékozódni lehet a www.vöröskereszt.hu honlapon, illetve a www.ovs honlapon is, a per nyár oldalon, természetesen az időpontok is rajta vannak, a helyszínek, tehát lehet tájékozódni, és ma már bárhol bárki adhat vért.
0: Na hát rátérünk majd arra is, hogy milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy valaki vért adhasson, meg arra is, hogy egyetlen véradás hány ember életén segíthet, viszont meghallgatunk előtte egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 4:10 is elmúlt, már augusztus 17-én hétfőn, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Gulyás Katalinnal, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatójával. A véradás ma az egyik témánk, az imént átbeszéltük, hogy mennyire van szükség most véradókra itt a megyében, főleg itt a hosszú hétvég előtt, és szóba került az imént, hogy akár egy fesztiválon is lehet vért adni. Na most nem vagyok teljesen képben, de gondolom, hogy azért ott is meg kell felelni valamiféle feltételeknek.
1: Igen, a feltételek ugyanazok, bárhol is történjék a véradás. A véradónak a dokumentumait magával kell hoznia. Elnézést.
0: Semmi gond.
1: A személyigazolványát, lakcímkártyáját, mindenek előtt a tajkártyáját, hiszen nagyon fontos dolog, hogy a véradót be kell azonosítani az adatfelvételnél, és ugyanitt kell bemondani a nyárkódot a véradás megkezdése előtt, és ezzel akár fesztiválbelépőt vagy koncertbelépőt lehet nyerni. Ezt folyamatosan sorsolják, tájékozódni lehet, hogy milyen együttesek ajánlták ezt fel a www.ovs.hu/nyár oldalon, és nem utolsó sorban az apró ajándékok mellett ugye a legfontosabb dolog a véradó belső késztetése. Ahhoz, hogy jó szándékkal vért tudjon adni és jelentkezzen véradásra, az 50 kg testsúlyt el kell érnie, a 18. életévét be kell töltenie, és mindenek előtt egészségesnek kell gondolja önmagát. Ezzel együtt egy szűrésmérés történik a véradás előtt, amikor ugye megnézik a hemoglobint, vérnyomás, stb. Tehát egy kis belgyógyászati vizsgálat van, és akkor is ott dől el, hogy abban a pillanatban a véradó alkalmas-e a véradásra. Általában szerencsére igen. Ha azonban valami miatt kiszűrik, akkor azt elmagyarázzák, hogy miért és mennyi időre, és természetesen legtöbb esetben folytathatja a későbbiekben a véradást, hiszen a véradó egészsége a legfontosabb, tehát ha bármi probléma van, akkor nem adhat vért. De ez lehet egy közeli foghúzás, egy tetoválás bizonyos időszakon belül, vagy egy nátha, herpes, stb. Tehát ennek elég széles köre van. Egyébként a honlapokon erről is lehet tájékozódni.
0: És van egy felső korhatár is, ha minden igaz?
1: Igen, az a 65 év körülbelül, de a vizsgálat dönt ezekben az esetekben. Illetve van egy olyan, hogy új véradó, 60 éves koráig lehet az ember, tehát biztatok bárkit, aki ebben a korosztályban van 18-tól 60-ig, hogy bármikor, bárhol, amikor úgy gondolja, megpróbálhatja a véradást, hiszen egy véradással 3 életet lehet megmenteni, 3 beteg ember társain segíthet adott esetben.
0: Hát ez lett volna a következő kérdésem, hogy egy véradással hány ember életi lehet segíteni, viszont hogyha már fesztivál, akkor most oké, a fesztiválhoz azért hozzatartozik némi alkohol, gondolom azt nem lehet előtte fogyasztani.
1: Hát igen, utána javasoljuk inkább, hogyha valaki annyira alkoholt szeretne fogyasztani, természetesen a napszaknak megfelelő étkezést mindenképpen meg kell tenni, előtte való nap már kellően pihenni, és bőségesen folyadékot fogyasztani, ami lehetőség szerint tiszta víz legyen.
0: Mennyire viseli meg az ember szervezetét egy véradás?
1: Egy egészséges ember szervezetét adott esetben nem viseli meg a véradás, sőt a rendszeres véradók úgy nyilatkoznak, hogy egy idő után ez szabályosan jó érzés, kellemes, felfrissül, hiszen természetesen igen frissül a vére, hiszen a leadott vérmennyiséget azt pótolja a szervezet. Tehát ez a mennyiség úgy van megállapítva, ezt a szakma annak idején nagyon precízen dolgozta ki, hogy ez semmiféle problémát, egészségügyi gondot nem okozhat az egészséges emberi szervezetnek.
0: Na hát akkor lehet menni vért adni, tényleg mindenhova ezek szerint bárhol lehet vért adni, és fontos is, hogy ez megtörténjen. A folytatásban az első segélynyújtásról beszélgetünk majd, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel!

0: 5 perc múlva lesz majd féle 10 augusztus 17-én hétfőn. Folytatjuk beszélgetésünket Gulyás Katalinnal, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatójával. Eddig a víradásról beszéltünk, de hát nyilvánvalóan nem csak erről van szó, mert hogy egyébként van egy ilyen országos program, hogy balatoni elsősegélynyújtás. Jól mondom?
1: Igen, jelenleg zajlik, hiszen a Vöröskeresztnek a másik fő feladata, alapfeladata az elsősegélynyújtás népszerűsítése, és ennek a társadalmi részéhez tartozik többek közt a balatoni elsősegélynyújtás is. Ez most már évtizedre tekint vissza, tehát hosszú-hosszú évek óta zajlik. Itt a Balaton déli partján jelen évben 10 strandon nyújtanak a fiatal önkéntesek szolgálatot. Reggel 10-től este 6-ig megfelelő felségjelzéssel, egyenruhában a parton, illetve a vízből kijövőknek, ha ott valamilyen problémájuk volt, tudnak elsősegélyt nyújtani. Ez lehet rovarcsípés, lehet kagylóba lépés, tehát rosszul lét, itt bármi, ami előfordulhat. És természetesen a szaksegítség kiérkeztéig ők nyújtanak elsősegélyt. Ez önkéntes tevékenység, párosával végzik ezt, heti turnusokra beosztva. Van olyan fiatal is, aki nem csak egy hetet tölt adott esetben egy ilyen időszak alatt, hanem akár kettőt is. Van olyan már dolgozó önkéntesünk is, aki az iskolaidő, nyári időszak alatt ebbe belekóstolt, és jelenleg a szabadságából áldoz arra egy hetet, hogy ezt a nemes cselekedetet véghez vigye, hiszen ezt térítésmentesen, ingyenesen végzi a szervezet az önkénteseivel, és ezzel biztonságot nyújtva az ott strandoló embereknek.
0: Hát ezt jó hallani, hogy vannak még azért önkéntesek, akik
1: igen,
0: akár szabadságot áldoznak arra, hogy önkénteskedjenek. Ezt jó hallani, hogy lehet még bízni az emberiségben, de nyilvánvalóan a vizsgáztatás is folyamatosan zajlik.
1: Igen, visszatérve az önkéntesekre, tehát a szervezet önkéntesek nélkül nem is tudna működni, hiszen minden egyes tevékenységét átszövi az önkéntesek segítsége, akár a viradást, akár az elsősegélynyújtást. És igen, a másik feladat az elsősegélynyújtás népszerűsítésén kívül az oktatása is a közúti elsősegélynyújtó vizsgákra való felkészítésre, és természetesen a vizsgáztatásra, ami ilyenkor nyáron természetesen nagyobb energiákat követel, hiszen a nyáron nagyon sok fiatal szeretné elvégezni ezt a tanfolyamot, illetve jogosítványt szerezni, és ennek úgy gondolom, hogy nagyon fontos része, hogy ha a közútra kimegy valaki, akkor tisztában legyen alap képességekkel, készségekkel, hogyha történik valami az úton, vagy akár az iskolába, az utcán, tehát nem csak a közúton igen, érhet minket baleset, akkor ne ijedjen meg, és legyen fogalma róla, hogy mit kell tenni, és tisztában legyen a mentőhívás szabályaival, és a többi, tehát alap elsősegélynyújtó dologgal, hiszen amíg a szaksegítség megérkezik, addig értékes percek telnek el, és sok esetben, ha nem jut akkor viszonylag szakszerű elsősegélynyújtáshoz, akkor nem biztos, hogy túléli.
0: Na hát nagyon-nagyon fontos az elsősegély és az elsősegélynyújtás is. Összegezzünk egy picikét így a végére. Ugye beszéltünk a véradásról, hogy most a hosszú hétvége előtt mennyire fontos, hogy minél többen menjenek, meg nyilvánvalóan utána is nagyon fontos, hogy menjenek. De hol van erre, vagy mikor van erre lehetőség?
1: A Vöröskereszt szervezésében augusztus 18-án kedden Tamásiban a Vöröskeresztes irodában lesz lehetőség vért adni 13 óra és 18 óra között, valamint a hosszú hétvége után augusztus 25-én Faddon a Művelődési Házban várjuk a véradókat 14 és 17 óra között, augusztus 26-án szerdán Dunaföldváron a Művelődési Házban 10 óra 30-tól 17 óra 30-kor, és természetesen idén is várjuk majd a Galuska Fesztiválra a véradókat, valamint a légimentő véradásra szeptember hónap vége felé, hiszen minden véradás fontos, minden véradó fontos, hiszen életet mentenek.
0: Már akkor adjunk vért Köszönöm.
1: Köszönöm szépen minden a lehetőséget.
0: Adjunk vért, mert az fontos, és életeket menthet, így van. Zenélünk, aztán pedig rátérünk az időjárásunkra, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06 35 30 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám.
5: And you can dance for inspiration.

0: ez az Antrit. Ez az Antrit. Így? Így jó. Ez az Antrit reggel 3:10 is elmúlt már egy perccel augusztus 17-én hétfőn, és mielőtt rátérnénk időjárásunkra, emlékezzünk meg arról, hogy az M6-os autópályán a 162-es kilométernél lévő Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat a határ felé vezető oldalon aszfaltozás miatt. A terelő utat a határ felé a következő, a 173-as kilométernél levő Somberek-Pécsvárad csomópontig jelölték ki, ahonnan a csomópontban megfordulva lehet visszajutni az 53-as főútra Baja irányába. Kicsit bonyolultnak hangzik, de egyébként nyilvánvalóan mindenki van jelölve. Erre érdemes odafigyelni, meg arra is, hogy a 6-os főúton reggel 7:30-tól délután 15 óráig a főút melletti területet kaszálják, így Dunaszentgyörgytől egészen Bonyhádig az aktuális munkaterület mellett útszűkületre kell számítani a 124-es és a 156-os kilométerek között. Ezek tehát a fontosabb a munkálatok, és akkor térjünk rá mai időjárásunkra. Már most meleg van, 28 fok környékén járunk, 35-36-ig meg sem állunk majd. Hát most már azt jelzik, hogy felhő nem nagyon lesz az égen, maximum délután 4-5 óra magasságában, viszont fontos, hogy estére zivatart jeleznek, hát majd meglátjuk, hogyha ide ér, akkor itt lesz, hogyha nem ér ide, akkor meg így jártunk, sajnos pedig nagyon kellene a csapadék minden felé, de ma még meleg lesz, holnap viszont már lehűl az idő, 27 fokot jósolnak holnapra, mert hogy hidegfront érkezik, és ez egyre több felé érezteti hatását, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek, erre is érdemes tehát odafigyelni, így készüljön tehát mára, akár hogyha útnak indul, akár hogyha csak kimerészkedik a nagyvilágban, lengerruha, napszemüveggel divattippünk, más nem is lehet. Jó, ennyit erről, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, Rádió

0: 3 perc múlva lesz 10 óra, augusztus 17-én hétfőn, ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük, hogy mi történt. Eddig a napi ötös tagjaival a digitális detoxszal foglalkoztunk, aztán a jó hírek óráinkban csupa-csupa jó hírről beszélgettünk, egészen felemelő volt, végül pedig Gulyás Katalina, Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatója volt a vendégünk, és most itt vagyunk, a továbbiakban is szólnak a ma kedvencei, és a tegnap slágerei holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt, addig is minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Karészkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Magyarország őszinte részvétét fejezte ki a buszbaleset kapcsán. A határ közelében állítottak meg egy veszélyes, invazív fajt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek a köztársasági elnök jogköré gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes Facebook oldalán azt írta, mély megrendüléssel értesült az M3-as autópályán felborult lengyel busz tragédiájáról, amely 12 ember életét követelte. A házelnök köszönetet mondott a balesethez kivonuló hivatásos egységeknek és civil segítőknek, akik mindent megtettek az életek megmentéséért. A lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel, a 2 sofőrrel és az 57 utassal az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők 1 embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. 100 milliárd forintos állami spórolásról számolt be a pénzügyminiszter vasárnap az M6-os autópálya koncessziós jogainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Kármán András a Facebook oldalán azt írta, az előző kormány Mészáros Lőrinc cégének a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek akarta odaadni az M3-as autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának koncessziós jogait 2025-ben. A koncesszió összértéke nagyjából 150 milliárd forint lett volna. A hatályos szabályok szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszternek kellett volna aláírnia a szerződést, de helyette Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tette meg, ismertette. Kármán András úgy folytatta, mivel idén októberben lejár a 22 éves üzemeltetési szerződés, a Tisza kormány felülvizsgálta és megnézte az elérhető alternatívákat. A szlovén-magyar határtól alig 500 méterre találtak egy japán cserebogarat. A Nébih azonnal megkezdte az intézkedéseket a terjedés mielőbbi észlelése érdekében, feromon csapdákat helyeztek ki. Mint közölték, a japán cserebogár rendkívül sok növényfajtát képes károsítani. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járműveken, szállítmányokban, podgyászban vagy kempingfelszerelésben is megbújhatnak. Őrizetbe vettek 4 embert a horvát hatóságok annak gyanújával, hogy szándékosan próbáltak tüzet okozni Zadar térségében, ahol az utóbbi napokban egymás után több szabadtéri tűz is keletkezett, közölte a helyi rendőrség. A tájékoztatás szerint szombat este 8 óra körül érkezett lakossági bejelentés arról, hogy Benkovac környékén egy csoport gyanúsan viselkedik. A rendőrök rövid időn belül azonosították és megállították a gyanúsítottak járművét, majd a benne tartózkodó 4 embert őrizetbe vették. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az őrizetbe vettek kapcsolatba hozható-e a Benkovac térségében az utóbbi napokban keletkezett tüzekkel.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Menü ajánlatok a Rádió Antritban. A Café Amaretto mai ajánlat a bableves, veknivel vagy gyümölcsleves. A főételek közül kérhető habos mákos guba vaníliás sodóval vagy paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a C menü grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A pizza ma mai kínálat a karfiol leves, emellé választható csőben sült brokkolis csirkemell jázmin rizssel, valamint mákos tészta. A szász étteremben ma kacsa erőlevest ehetünk eperlevéllel, vagy hideg gyümölcslevest. Az A menü kárpáti csirke tokány penne tésztával, a B menü pedig pikáns tarja, rántva hagymás tört burgonyával. Jó étvágyat kívánunk!
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit! A

0: Yes! Rádió Antrit!
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon. Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi 6 napos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben másfél milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az algyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terror szervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terror szervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
4: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
10: Menü ajánlatok a Rádió Antritban. A Café Amaretto mai ajánlat a bableves, veknivel vagy gyümölcsleves. A főételek közül kérhető habos mákos guba vaníliasodóval vagy paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a C-menü grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A pizza mai kínálat a karfiol leves, emellé választható csőben sült brokkolis csirkemell jázmin rizssel, valamint mákos tészta. A szász étteremben ma kacsa erőlevest ehetünk eperlevéllel vagy hideg gyümölcslevest. Az A menü kárpáti csirke tokány penne tésztával, a B menü pedig pikáns tarja rántva hagymás tört burgonyával. Jó étvágyat kívánunk!
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit! FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Szeptember 1-én megyenap. Segítsünk a Cikádor Főnix Egyesületnek. Hétfőn pár fokos lehűlés érkezik. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságon kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szolgálati kutyával dolgozó járőrvezetők minél felkészültebbek legyenek az éles bevetéseken. Emiatt folyamatosan trenírozzák az ebeket, képzik a kutyavezetőket. Legutóbb augusztus 10-én szerveztek összevont kutyás képzést a szolgálati ebben dolgozó kollégáiknak a Szekszárd közeli Sötétvölgyben. Ezen az alkalmon 3 kutyavezető 3 kutyával hajtotta végre a feladatokat, illetve a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület tagjai és négylábú segítőik is részt vettek rajta. A programban nyomkövető és személykövetési, valamint személykeresési feladatok szerepeltek. A rendőrök és az egyesület tagjai kiválóan működtek együtt. A szolgálati kutyák fegyelmezetten hajtották végre a feladatokat. A tréninget Putnaki Krisztián rendőr törzszászlós, mentor és Badacsonyi László az egyesület elnöke vezette. Az ilyen jellegű képzéseket a jövőben is rendszeresen tervezik majd megszervezni. Augusztusban is folytatódik a toborzás Tolnában. A múlt héten a rendőrök a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kistelepüléseken is várták a rendőri és a határvadász munka iránt érdeklődőket. A toborzás augusztus 3. hetében is folytatódik, augusztus 18-án Bonyhádon és 21-én Gyönkön a piacon várják az érdeklődőket. A rendezvényeken a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság standjánál megismerheti a rendőri hivatás sokszínűségét és a szolgálat mindennapjait. Részletes tájékoztatást kaphat a rendőr, a határvadász, a fegyveres biztonsági őr, az iskolaőr képzési, jelentkezési és karrier lehetőségekről, információt kérhet a felvételi követelményekről, az alkalmassági vizsgálatokról, illetve a képzések menetéről, és megismerheti a rendőri életpályán nyújtotta stabilitást, szakmai fejlődési lehetőségeket és juttatásokat. Szeptember 1-én ismét megtartják Tolna vármegye napját, amely elsősorban a helyi közösségi összetartozás erősítését, a helyi identitás ápolását és a történelmi kulturális hagyományok tiszteletét szolgálja. A részletekről Orbán Attilát, Tolna vármegye önkormányzata közgyűlésének elnökét hallja.
7: Szeptember 1-én ismét megtartjuk Tolna vármegye napját. Az időpont történelmi jelentőségű számunkra. Arra emlékezünk, hogy első Lipót király 1699. szeptember 1-én pecsét használati jogot adott az örök pusztítás után újra szerveződő vármegyének. Ez a jelkép a vármegye önállóságát, összetartozását és újjászületését fejezi ki. A megyenap azonban nem csak a múltról szól. Minden évben lehetőséget ad arra, hogy megmutassuk Tolna vármegye kulturális sokszínűségét, településeink és közösségeink értékeit, valamint identitásunk gazdagságát. Kulturális programokkal készülünk, és ezen az ünnepi alkalmon ismerjük el azoknak a személyeknek és közösségeknek a munkáját is, akik sokat tesznek a vármegye fejlődéséért és gyarapodásáért. Külön öröm számunkra, hogy Tolna megye ma a béke szigetének számít. Kiemelkedően jó a közbiztonság helyzete. Biztonságos településeken, erős közösségekben élhetünk. Ezt az értéket közösen kell megőriznünk. Fontos változás az is, hogy az egyetem jelenléte egyre nagyobb szerepet kap vármegyénk életében. Az oktatás és a pedagógus képzés mellett vidékfejlesztésben is új lehetőségek nyílnak. A tudás, a helyi tapasztalat és a közösségi összefogás együtt szolgálhatja Tolna vármegye jövőjét. Megyenap egyszerre emlékezés, találkozás és köszönet. Megőrizzük történelmi örökségünket, bemutatjuk jelenünk értékeit, és elismerjük mindazokat, akik munkájukkal gazdagítják közös otthonunkat, Tolna vármegyét.
6: A Cikádor Főnix Egyesület a bántaszéki gyerekek és fiatalok számára kínál különleges élményalapú programokat. A 11-18 év közötti fiatalok megismerkednek a tűzoltók, a katasztrófavédelem és más segítő szakemberek munkájával, elsősegélyt tanulnak, tűzoltó és elsősegélynyújtó versenyekre készülnek, és közben megtanulják, mit jelent egy csapattagjaként helytállni. És hogy mi a cél? Hogy ezekből a gyerekekből egyszer akár tűzoltók, életmentők vagy más a közösség biztonságáért dolgozó szakemberek váljanak. Persze nem lehet mindenkiből tűzoltó, de az biztos, hogy amit itt megtanulnak, azt később bárhol hasznosíthatják. És valljuk be, mindannyiunk érdeke, hogy legyenek jól felkészült, segíteni akaró fiatalok a közösségünkben. Most mi is segíthetünk nekik. Ha a Bonyhádi, Paksi vagy Szekszárdi Tesco áruházak egyikében vásárol, kérje el a zsetont a kasszánál, vagy vegye el az önkiszolgáló kasszánál, és dobja be a Cikádor Főnix gyűjtőjébe. Egy apró mozdulat önnek, de nagy segítség a bátaszéki fiataloknak. A Szekszárdon megrendezésre kerülő Szent István napi, valamint a Mohács 500 ünnepi programjairól beszél Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője.
8: Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Szent István nap programra, a Magyar Államalapítás ünnepére 2026. augusztus 20-án csütörtökön 8 óra 45 perctől. Az ünnepélyes program 8 óra 45-kor a belvárosi római katolikus templomban veszi kezdetét ünnepi kenyérszenteléssel és szentmisével. 10 órakor lesz egy ünnepi felvonulás a Babits Mihály Kulturális Központ mellett található Szent István szoborhoz, amelyen közreműködik a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Csurgó Zenekar, a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, valamint a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társas Kör. 10 óra 30 perckor lesz a koszorúzás. A koszorúzási felhívást már kiküldtük, augusztus 17 hétfő 14 óra a jelentkezési határidő, de nem vagyunk szörös szívűek, hogyha valaki 18-áig lesz, természetesen őt is fölvesszük a listára. 11 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében veszi kezdetét az ünnepi közgyűlés, a napot pedig a Béla Király téren keretezzük be az Attila Fiai Társulat nagy koncertjével, amely 20 órakor kezdődik. Nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a programra, és ha már egy ilyen ünnepé az államalapítással kapcsolatban, szeretném felhívni, hogy a Mohács 500-zal kapcsolatban is lesz ünnepé, egy ilyen megemlékező program. Az 500. évforduló alkalmából augusztus 27-én a mára már hagyománnyá vált történelmi lovaszzarándoklat 2026-ban ismét Szekszárdra érkezik, tehát ez augusztus 27 csütörtök, 10 órakor kerül sor a hagyományőrző lovasbandérium köszöntésére, beszédet mond Berlinger Attila Szekszárd polgármestere, ezután pedig emlékszalak és koszorúk elhelyezésére kerül sor a vármegyeháza épületének homlokzatán található emléktáblánál. Közreműködik a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Gemenc Motoros Egyesület és a Szekszárdi Gitár Kvartett. Nagyon nagy szeretettel várunk erre a programra is minden kedves érdeklődőt. A programjainkkal kapcsolatban pedig további részleteket a szekszardagora.hu oldalon, Facebook oldalunkon, Instagramon és TikTok csatornánkon találnak.
6: Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete januári ülésén határozott arról, hogy a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjében nyáron 2026. augusztus 17. napjától 19. napjáig háromnapos igazgatási szünetet rendel el a köztisztviselők rendes szabadsága terhére. Ezen időszakban a Városházán az ügyintézés és ügyfélfogadás teljesen szünetel. A fentiek és az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó munkaszüneti napok miatt a hivatalban az igazgatási szünet utáni ügyfélfogadási nap 2026. augusztus 24. hétfő. Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Délután a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton, észak-nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, néhol erős a déli szél. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután, este nyugaton és észak-nyugaton az észak-nyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Hétfőn hajnalban Szekszárdon 17, napközben 31 fok várható, és talán érkezik egy kis csapadék is. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 101.
9: Tisztelettel köszöntök mindenkit a hét első munkanapján, de azért jó hírem is van, mert csonka hétnek nézünk az elejébe, hiszen szerdával azt hiszem megkezdődik a héj, hosszú hétvége. Tartsanak velem, én Tóth Csaba vagyok, mindjárt kezdünk.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: Ez a Rádió Amfitem a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Szép napot és persze jó étvágyat kívánok az ebédhez, amennyiben most fogyasztanák. Jó hírem van, mert nyakunkon van a hosszú étvége, és talán nem tévedek, hogyha a nagy többség ezen a hosszú hétvégén, annak is a napján, tehát augusztus 20-án programként mondjuk a fővárost választják program tekintetében. Három napos rendezvény sorozat lesz augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön, de a tűzijáték a szokásos 20 perc helyett rövidebb lesz, idén csak 10 percet tekinthetünk majd. Számtalan program közül választhatnak azok, akik a hosszú hétvégén, tehát a fővárost választják. Budapesten 10, azaz 10 helyszín lesz, mondjuk 10 perces lesz a tűzijáték is. A Margit sziget, a Műegyetem melletti Dunarakpart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika, és hogyha nem éppen ahhoz a protokolláris programokhoz lenne kedvük, ami ugye szerintem majd a magyar televízión is nyomon követhető lesz, akkor mondok még egy pár programot, ezek viszont szerintem majd nem lesznek műsorterítéken. A Műegyetem rakparton koncertek várják az elektronikus zene iránt érdeklődőket, rengeteg fellépővel. Aztán 21 órakor a tűzijáték a félórás audio-vizuális show része lesz, és 10 percig tart majd, amelyet a rakparton láthatunk egyébként a legjobban. 22 órakor pedig az audio-vizuális show ismétlése a legjobban szintén a rakparton látható, tehát hogyha valaki ezeket a programokat szeretné megtekinteni, akkor szerintem érkezzen időben, mert az a tumultus, ami minden évben elő szokott fordulni, az szerintem most is aktuális lesz. Oké, egy rövid kis kitérő, aztán jövünk vissza a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Tóth Csaba vagyok, tartsanak velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A rövid kereskedelmi kitérőt követően pedig már is hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit ezúttal a Szamrdalával. Ez a Homebacker. Tartsanak velünk!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

Ez a Rádió Antritam a kedvenceivel és a tegnap slágerével. Gyorsan eltelt az első óránk, úgyhogy mindjárt ugrunk is egy fejest a következőbe, de előtte a szokásos hírek és információk itt az Antriton. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akar. Is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében. A szárazság okozta a csökkenő vízszint miatt, írja a 24.hu. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Nero egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése érdekében bontották le.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
7: Köszönöm a híreket és információkat, ezeket majd én is kiegészítem, méghozzá a nagyvilág híreivel, olyan eseményekkel, amik a mai napon történtek, de évekkel korábban. Tartsanak velünk!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Rádióncsi, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Jó hírem van a kanikula tekintetében. Megnéztem több platformot is egyébként a hőmérséklet változásával kapcsolatosan, és hogyha összevettem az összeset, akkor mostantól talán egy picit megindul az enyhülés, és ezt a kanikulát egy picit lágyabb, egy kicsit elviselhetőbb időjárás fogja majd átvenni, de természetesen az időjárás jelentéssel ezt majd bővebben is elmondjuk önöknek. Most zenélünk, Ed Sheeran Perfect című dalát hozom, aztán belelapozunk egy picit az esemény naptárba, és megtudhatjuk azt is, hogy kik ünneplik ma a névnapjukat. Tartsanak velünk!

0: Ez a Rádió Amsterdam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Szép napot kívánok minden rádió hallgatónak, és különösképp a játszintoknak, hiszen az ő neve napját tartjuk a mai napon. Sokan egyébként úgy vannak ezzel a névvel, hogy azt hiszik, hogy női név, pedig nem. Én e tekintetben egy picit szerencsés vagyok, mert kettő Jászint ismerősöm is van innen. Kívánok nekik nagyon boldog névnapot, és persze minden ma ünneplő, és a vétel körzetünkben bennünket hallgató Jászintnak boldog névnapot kívánok. A Jászint egyébként görög eredetű, és ahogy már említettem, férfi név, amely a görög mitológiai nevének a latin Hyacinthus formájából származik. Magának a Jászint virágnak a neve is a mondai alak nevéből származik. A női párja, mert ilyen is van, egy A betűt rakunk a végére, tehát Jászinta, nekik is boldog névnapot. Az 1990-es években egyébként igen ritka név, a 2000-es években sem szerepel a 100 leggyakoribb férfi név között. Ez talán nem véletlen, nekem is csak kettő van, de szerintem ebben is szerencsés vagyok. Híres Jászintokat ismerünk, Juhász Jászint színművészt, és egy püspököt, akit Rónai Jászintnak hívnak. No jó, megyünk tovább, már is jönnek a friss kereskedelmi kitérő percek, aztán természetesen folytatódik az Andri délután.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Karészkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
7: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet Ultra

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Az egész rövid kereskedelmi kitérő után pedig már is robogunk tovább a hűsítő dallamokkal, a világ legnagyobb szájú énekesével, az Aerosmith-szel folytatódik. Így az Antrit délutánja, I don't wanna miss a thing. Tartsanak velünk!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Rádió Andrét, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Kellemes délutánt kívánunk önöknek, mindjárt 2 óra, ami azt jelenti, hogy jönnek a friss hírek és információk, az utak hírei, aztán természetesen folytatjuk a sok-sok zenével. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Haló! Halló!
5: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Halló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Magyarország őszinte részvétét fejezte ki a buszbaleset kapcsán. A határ közelében állítottak meg egy veszélyes, invazív fajt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek a köztársasági elnök jogkörét gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes Facebook oldalán azt írta, mély megrendüléssel értesült az M3-as autópályán felborult lengyel busz tragédiájáról, amely 12 ember életét követelte. A házelnök köszönetet mondott a balesethez kivonuló hivatásos egységeknek és civil segítőknek, akik mindent megtettek az életek megmentéséért. A lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel, a 2 sofőrrel és az 57 utassal az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők 1 embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. 100 milliárd forintos állami spórolásról számolt be a pénzügyminiszter vasárnap az M6-os autópálya koncessziós jogainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Kármán András a Facebook oldalán azt írta, az előző kormány Mészáros Lőrinc cégének a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek akarta odaadni az M3-as autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának koncessziós jogait 2025-ben. A koncesszió összértéke nagyjából 150 milliárd forint lett volna. A hatályos szabályok szerint Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszternek kellett volna aláírnia a szerződést, de helyette Lázár János volt építési és közlekedési miniszter tette meg, ismertette. Kármán András úgy folytatta, mivel idén októberben lejár a 22 éves üzemeltetési szerződés, a Tisza kormány felülvizsgálta és megnézte az elérhető alternatívákat. A szlovén-magyar határtól alig 500 méterre találtak egy japán cserebogarat. A Nébih azonnal megkezdte az intézkedéseket a terjedés mielőbbi észlelése érdekében, feromon csapdákat helyeztek ki. Mint közölték, a japán cserebogár rendkívül sok növényfajtát képes károsítani. Az imágók többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. Nagy távolságokra elsősorban emberi közreműködéssel terjedhet. Az imágók járműveken, szállítmányokban, podgyászban vagy kempingfelszerelésben is megbújhatnak. Őrizetbe vettek 4 embert a horvát hatóságok annak gyanújával, hogy szándékosan próbáltak tüzet okozni Zadar térségében, ahol az utóbbi napokban egymás után több szabadtéri tűz is keletkezett, közölte a helyi rendőrség. A tájékoztatás szerint szombat este 8 óra körül érkezett lakossági bejelentés arról, hogy Benkovács környékén egy csoport gyanúsan viselkedik. A rendőrök rövid időn belül azonosították és megállították a gyanúsítottak járművét, majd a benne tartózkodó 4 embert őrizetbe vették. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az őrizetbe vettek kapcsolatba hozható-e a Benkovács térségében az utóbbi napokban keletkezett tüzekkel.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Óvatosan és lassan közlekedjenek, nehogy a japán cserebogarak a szélvédőn szétkenüljenek, mert ez baleset veszélyes. Na jó, félre a tréfával. Az M6-os autópálya a 162-es kilométernél lévő Bátaszék-Baja csomópontjában lezárták a lehajtó ágat a határ felé vezető oldalon aszfaltozás miatt. A terelő utat a határ felé következő, a 173-as kilométernél lévő Somberek-Pécsváradi csomópontban jelölték ki, ahonnan a csomópontban megfordulva lehet visszajutni az 53-as főútra Baja irányába. A 6-os főúton reggel 7:30-tól délután 15 óráig, tehát 3 óráig a főút melletti területet kasszálják ebben a jó időben, jaj. Szegénykém, kitartás. A Duna-Szentgyörgytől egészen Bonyhádig az aktuális munka területet melletti területen útszűkületre kell számítani a 124-es és a 156-os kilométer között, és hallgatóink jelezték, hogy itt Szekszárdon a Gárdinál kint áll a trafipak szükött, csak óvatosan, hogyha önöknek is van információja, akkor azokat osszák meg velünk, segítsenek, hogy segíthessünk. 74-es között 444-444 az Antrit hívható telefonszáma. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: A hírek és információkat követően pedig megkezdjük az Antrit délután következő óráját, amiben jönnek a hűsítő dallamok, remélem, hogy most is velünk tartanak.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: Ez a rádión tiltam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Kellemes délutánt és kellemes hétfőt kívánok mindannyiuknak. Egy kis érdekesség az időjárással kapcsolatosan. Hazánk északi és keleti felét borították a felhők. Helyenként gyenge eső, zápor is előfordul, és ennek köszönhetően jelentős hőmérsékleti kontraszt alakul ki az országban, míg a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön továbbra is kánikula van, helyenként 35-36 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, addig az északi részeken az elmúlt 24 órához képest néhol 10-12 fokkal esett vissza a hőmérséklet. Persze, még ezzel sincs hideg, hiszen olyan 20-25 fokot mutatnak a hőmérők. Nem csoda tehát, ha épp sajog a fejünk. A front egyre több felé északi hatását említi, és emiatt görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is jelentkezhetnek. Tehát, hogyha tehetnénk, akkor most egy picit északra költöznénk, mi ehelyett egy kis kereskedelmi kitérőt teszünk, aztán természetesen hozom továbbra is a ma kedvenceit és a tegnap slágereit.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Fogalmazhatunk úgy is, hogy hétindító dallamok a ma kedvencei és a tegnap slágereinek puttonyából. Ezúttal Timbalandtal áthozom önöknek, maradjanak velünk!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrix!

0: Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Vidám délutánt kívánok minden rádió hallgatónak. Egy picit, hogyha előre megyünk az időben, akkor délután 4 órára egyébként vendéget várok majd ide a rádió stúdióba. Ez egyébként így lesz a héten minden nap. Tehát délután 4 órakor valakit várunk majd ide a rádió stúdióban. A mai napon egyébként a kvízest lesz a fókuszában a beszélgetésünknek, és egy kvízmestert várok majd ide a rádió stúdióban. Zoltán személyében. Ez lesz tehát 16 órától majd. Most azonban zenélünk tovább, hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit.
1: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: van számon.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: 16 baleset a hétvége mérlege. Filutás Viktor, magyar bajnok. Végre enyhül a forróság. Jó napot kívánok, Jannel Gyöli vagyok. 2026. augusztus 17-én hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 13 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották vármegyénk tűzoltóit a hétvégén. 11 alkalommal szabadtéri tüzek adtak munkát a tűzoltóknak, egy esetben pedig melléképület, illetve gépjármű égett. A műszaki mentések közül 4 alkalommal közlekedési balesetnél volt szükség tűzoltói beavatkozásra. Egy 10 négyzetméter alapterületű faszerkezetű tároló égett péntek délelőtt Dombóváron, egy Ősz utcai nyaraló udvarán. A lángok a telken található lakóházat is veszélyeztették. A helyszínre a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a tüzet. Az eset során 2 propánbutángázpalack megsemmisült, egy harmadikat pedig hő és láng hatás ért. 200 négyzetméteren égett az erdő aljnövényzete szombat reggel Dunaföldváron, a Baróta közben. A tűzeset ez a Solti, a Dunaújvárosi, a Kiskörösi és a Paksi hivatásos, továbbá a Dunaföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. 4 hektáron égett tarló, továbbá teljes terjedelmében egy 20 négyzetméteres présház vasárnap délután Simontornya külterületén. A tűzesethez a Paksi, a Solti és a Szekszárdi hivatásos, valamint a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. Tolna vármegyében az elmúlt hétvégén 16 baleset helyszínén kellett intézkedniük az egyenruhásoknak, a részletekről Farkas Kinga, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense számol be.
3: Vármegyénkben az elmúlt hétvégén 16 baleset helyszínen kellett intézkednie az egyenruhásoknak, ebből 2 esetben könnyebben sérültek meg. Vasárnap hajnalban egy autós közlekedett Kurd irányából Döbrökösz felé, amikor figyelmetlenségéből adódóan egy jobbra ívelő kanyarban letért az útról és egy fának ütközött. A balesetben a sofőr könnyű sérülést szenvedett. Szintén vasárnap hajnalban a 6-os számú főút lakott területen kívüli szakaszán Dunaszentgyörgy térségében egy autós Paks felől Szekszárd felé haladt, amikor eddig ismeretlen okból letért az útról és egy vízzel vezető árokba hajtott. Ott neki ütközött egy közlekedési táblának, majd visszatért az úttestre, és a másik oldalon ismét letért az útról. A jármű a tetejére borulva tért nyugalmi helyzetbe. A balesetben a jármű sofőrje könnyű sérülést szenvedett. A hétvégén történt 14 anyagi káros baleset közül 4 vadelütés volt, egy esetben az elsőbbség meg nem adása miatt történt a baleset, 2 esetben parkolóból való kitolatáskor történt ütközés, 2 alkalommal követési távolság be nem tartása miatt, illetve figyelmetlenségek miatt történtek a balesetek. A hétvégi balesetekben szerencsére senki nem sérült meg komolyabban, de az elsőbbség meg nem adása, a gyorshajtás és a figyelmetlenség ezúttal is nagy szerepet játszott a balesetek bekövetkezésében. Kérünk mindenkit, hogy csak kipihenten, vezetésre képes állapotban üljenek volán mögé, és tartsák be a közlekedési szabályokat.
2: Tolna vármegye közútjain közlekedési balesetben elhunytakra emlékeztek. A Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottság, a közreműködő szervezetek és magánszemélyek a hagyományoknak megfelelően minden évben augusztus közepén emlékeznek meg a vármegye közútjain közlekedési balesetben elhunytakról. 2026. augusztus 14-én 10 órakor a Kölest közelében lévő Bartal szobornál, Bartal György egykori motorversenyző emlékére épített obelisknél az elhunytakra emlékezve koszorút helyeztek el. A megemlékezésen dr. Tumri Gábor rendőr, alezredes, rendészeti rendőrfőkapitány helyettes köszöntötte a megjelenteket és beszédében hangsúlyozta, hogy az emlékmű egyszerre őrzi a múlt emlékét és szolgál figyelmeztetésként a jelen közlekedőinek. Minden egyes koszorú és virág egy olyan ember emlékét őrzi, aki baleset miatt már nem térhetett haza. A cél az, hogy minden évben kevesebb tragédia legyen az utakon. A koszorúzást követően a résztvevők bizottsági ülést, szakmai megbeszélést tartottak az aktuális baleseti helyzetről a Kölesdi Művelődési Házban. Augusztus 21 és 23 között ünnepre készül Bátaszék testvértelepülése, Nagycsalló, tudtuk meg Bátaszékváros Facebook oldaláról. Idén különösen jeles alkalomra kerül sor, a település első írásos említésének 870. évfordulóját ünneplik. A háromnapos nagycsallói falunapok tartalmas programokkal várja a helyieket és az odalátogatókat. A pénteki programok között helytörténeti séta és bor és zenés ez szerepel, szombaton gyermekprogramok, néptánc és kulturális műsorok, koncertek, vasárnap pedig istentiszteletek, ünnepi szentmise és koszorúzás teszi teljessé az ünnepet. A rendezvény kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínál tartalmas kikapcsolódást. Bátaszék idén is képviselteti magát Nagycsallón. A testvértelepülési kapcsolat ápolásának szép hagyományát folytatva, ezúttal a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület, valamint dr. Somosi Szabolcs alpolgármester vesz részt az ünnepségen, és együtt ünnepelnek nagycsallói barátaikkal. A testvértelepülési kapcsolatok legfontosabb része, hogy ne csak a hivatalos találkozások, hanem a közös élmények, a kultúra és baráti kapcsolatok is összekössék közösségeiket. Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselőtestülete Tolnaváros Németségért díj kitüntetést adományoz a tolnai és mözsi német közösségért tevékenykedők munkájának elismerésére. A kitüntetés három kategóriában, civil szervezet vagy magánszemély, pedagógus és diák kategóriában adományozható, amelyre javaslatot tehet egyesület, kultúrcsoport, intézmény, intézményvezető, civil szervezet vagy magánszemély. A javaslatokat indoklással 2026. szeptember 15. napjáig lehet megküldeni a Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. A javaslatok leadhatók személyesen a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal titkársági osztályán, megküldhetők postai úton a Tolna Hősök tere 1 címre, vagy e-mailben a németönktolna@gmail.com címre. Filutás Viktor 5 éremmel zárta a hétvégi pályaországos bajnokságot. A szekszedi kerékpáros ese versenyzőjét a bajnokságon szerzett élményeiről kérdeztük.
0: A hétvégén lezajlottak a pályabajnokságok itt Magyarországon. Úgy vágtam neki, hogy előtte volt 5 nap versenyem Szlovákiában és Budapesten is, mert megrendeztük Budapest GP-t, ez egy 2 napos verseny volt. Hát így 5 nap pályaversenyzés után még a bajnokság az már csak tejszínhab volt a torta tetején. Elég fáradtan indult neki nagyjából mindenki, de jó eredményekkel zártam, hiszen nyertem egy bajnoki címet, hivatalosan 4 ezüstöt és 1 bronzérmet is. A bronzérmet az például egy olyan sprintámban, de nem sűrűn indulok, talán ez volt a második életemben. Örülök, hogy felvettem a leggyorsabb sprintelekkel a versenyt. A mezőny számokból pedig igazából papírforma volt, a scratchet azt sikerült megnyernem, abban már többször nyertem bajnoki címet. Omniumba pontversenybe, tempóversenybe viszont a Driver Bertold sajnos elkalapált, de hát jelenleg a VB kvótájáért küzd, és 15. a világranglistán, szóval megérdemelten nyert. És igazából a vereség az nem volt vereség, hanem örültem, hogy egy jó pozícióban, egy második helyen tudtam végezni mögötte.
2: Kedden kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futó záporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. Hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak, mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk. Szekszárdon a hajnali 16 fokot követően napközben 27 fok várható.
1: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Amcit FM 101.
4: Julinak köszönjük szépen a regionális híreket és információkat, mi pedig már is robogunk tovább a kánikulában, hiszen hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Tóth Csaba vagyok, tartsanak velünk!
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: Radio Antri.
1: Escucha el ritmo.

0: Ez a Rádió Amsterdam a kedvenceivel és a tegnap slágereivel a kánikula kellős közepén, de, és akkor most jön a verső, valószínűleg kevesen cserélnének helyet a USS Benfold romboló hadihajó 281 fős legénységével, akik tessenek figyelni, 4 napig áram, légkondicionáló és WC nélkül maradtak a hajónak, illetve a hajó útjuk végéig a dél-kínai tengeren. Az eset még július végén történt, amikor a hajón rutin feladatok ellátása közben meghibásodott a hajó generátora, így a 150 méter hosszú hadihajó teljesen áram nélkül maradt. Az áram kimaradások pedig azt jelentették, hogy nem működött sem a konyha, sem a légkondicionáló berendezés, és sem a mosdók, és az ivóvíz ellátással is problémák adottak. Hát ennyit talán a nagy melegről, mondjuk azért itt Szekszárdon, vagy akár a Vétel körzetben, mondjuk a 7., 8. vagy 9. emeleten légkondicionáló nélkül is azért elég kemény a helyzet. Na nem annyira, mint a hadihajom. Már is menjünk tovább a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit, és benne az Antrit délután.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám.
6: A ma kedvencei és a tegnap slágerei közül ezúttal a ma kedvenceit veszük golcső alá. Post Malone felvételét hozom, már is érkezik. A Circles itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra! Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel, két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi 6 napos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az algyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terrorszervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terrorszervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
4: Nem csak a hosszú hétvégén, hanem bármikor jól jöhet egy kvízest, hogy pontosan miről van szó ebben az órában kiderítjük, hiszen vendég érkezik ide a rádióstúdióban, Elek Zoltán személyében.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap. Rádió Andrét. Rádió Andrét.

0: Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel köszöntök mindenkit, és ahogy már említettem egyébként a mai délutánban többször is, ezen a héten, amikor helyettesítek 16 órára, tehát délután 4 órára minden napra egy vendéget hívok. Így lesz ez egyébként a mai napon is. Telek Zoltánt köszöntöm itt a rádió stúdióban. Üdvözlettel!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
0: Nos, és ugye, hogyha azt mondom, hogy kvíz, vagy kvízest, ebben az esetben, mert most már arra is felfüleltem, ugye mielőtt beszélgettünk és adásba kerültünk volna, hogy a Tezó kvízestről beszélgetünk, mert hogy ez a te nevedről lett elnevezve, Telek Zoltán, ugye rövidítéséből?
1: Így van. Hát ez 14-15 éves koromban alakult ki, amikor is középiskolai kollégiumban volt egy ötletadó, aki azt gondolta, hogy ez egy jó ötlet, hogy mindenkit a vezetékneve első szótagjából és a keresztneve első szótagjából.
0: Most ha hiszed, hanem én Tóth Csaba vagyok egyébként, tehát a Tóth Csabából.
1: Akkor ezek szerint nem olyan ritka dolog ez, de ez így elterjedt, kollégiumban is, főiskolán is így szólítottak. Én Bajára kerültem, a Honvédséghez első munkahelyem ott volt, ott is nagyjából a kollégák így szólítottak, és amióta kvízzel foglalkozom, hát illetve előtte a honvédség utáni munkahelyemen is előfordult, hogy így szólítottak, és amikor nevet kellett keresni a kvízemhez, akkor adott a dolog, hogy ne kocsunk vízezzem le, mert annak van egy kis pejoratív tartalma.
0: Pedig egyébként a legtöbb esetben erről hall az ember, vagy legalábbis amikor én erről először hallottam, és akkor majd nyilván a beszélgetést ebből a szemszögből próbáljuk megközelíteni, hogy te mikor találkoztál, vagy hogyan találkoztál ezzel a kvízestel kapcsolatosan, mert én legelőször az ismerőseim köréből azt hallottam, hogy te figyelj, nem jössz el ebbe is ebbe a sörözőbe vagy, mert nagyon jó kvíz lesz.
1: Igen, ez angol száz eredetű ez a fajta kvíz. Angliába, Szingapurba, főleg angol száz terület, nyelvterületeken, és ott a pubokba.
0: Hogyne?
1: Volt ez a dolog, hát pub az magyarul nem így van, de kocsma.
0: Nyilván.
1: És akkor a tükörfordításba kocsma kvíznek nevezték el. Gyakorlatilag amióta én csinálom, megfordultam már vendéglátóhelyek sokaságán. Némelyik mondta, hogy ne kocsmázzuk őt le, azért is jó a Tezó kvíz elnevezés. De voltak olyan, akik mondták, hogy tőlük nyugodtan, nem ettől függ a dolog, de mondom, én amióta, én 11 éve csinálom, 12 éve lassan csinálom Baján, azóta ez Tezó kvíz néven fut.
0: Nem szeretném elviccelni, meg elbagatelizálni a történetet, de most hirtelen eszembe jutott valami, hogy ugye pubokba, kocsmába, hát ugye a férfiak járnak, és hát akkor csináljunk egy ilyet, hogy az asszonynak azt mondja, hogy hát nem csak kocsmába megyek, hanem azért még picit az ágyamat is, az eszemet is borotválom. Van ebben valami?
1: Lehet, hogy volt ennek egy ilyen indítatása is. Én, amit utána olvastam, mert
0: igen?
1: Nyilván Budapesten sokkal előbb indult ez, mint az ország többi részében, és engem a lányom hívott el az első ilyen eseményre, hogy ő jár.
0: Aha.
1: És akkor érdekel engem, egyszer fölmentünk Budapesten egy ilyen, hát az se kocsma volt, inkább egy presszó, és ott éltem át az első kvízemet. Ott nagyrészt fiatalok voltak, és amikor utána olvastam, hogy mi ez, meg hogy néz ez ki, akkor azt mondták, hogy ezek azért vannak, és általában nem hétvégén, hogy amikor a pubokba, kocsmákba nincs az a nagy látogatottság, akkor valamivel bevonzák az érdeklődőket. És nyilván először én is úgy gondolom, hogy férfiak voltak azok, akik ezen részt vettek, de már én Budapesten is egy ilyen 60-40-es arányban láttam a férfi-női női arányt. Amióta én csinálom, nálam a hölgyek vannak többségben.
0: És miért van ez? Vagy miért lehetséges?
1: Nem tudom. Talán jobban érdekli őket a dolog, bár ez se teljesen így van, mert akik oda járnak, azokat ugye nyilván mindenkit érdekel ez a dolog, de valahogy nálam a hölgyek többségben vannak.
0: Oké. Okay. Nyilván majd bele fogunk menni egészen a részleteibe, hogy hogyan áll föl egy ilyen kvízest elejétől a végéig, de hogyan álljak neki a csapatépítésnek? Tehát fölhívom az egyik hülye haveromat, a másik nagyon okos három diplomásat, tehát hogy kik azok, akik leginkább a legtökéletesebb csapatot alkothatják.
1: Ezt így kell csinálni egyébként.
0: Jól gondoltam?
1: Jól, teljesen jól. Vannak olyan csapatok Szekszárdon is, Baján is, akik, hát nem mondom, hogy családi csapat, de van, aki elhozza a fiát, vagy az apját, anyját, lányát. Tehát ahol egy picit a fiatalok is jelen vannak, picit az idősebbek is jelen vannak, mert ha már megyünk bele a részletekbe, én igyekszem úgy összeállítani a kérdéseket, hogy fejthetők legyenek, tehát megfejthetők legyenek a kérdések, és akik járnak, azok mindenki érezze úgy, hogy ő tud valamit. És az a jó csapat egyébként, aki a korosztályban is egy, mondjuk nem mindenki 35 éves vagy 40, hanem van 20 éves, 30 éves, 40 éves.
0: Egyes férfi.
1: Így van, férfiak, nők, vegyesen, mert nem rakom tele sportkérdésekkel a kvízeket, cserébe a konyha technológiáról sem, vagy a horgolásról sem kérdezek annyit, tehát mindenkinek, úgy érzem, mindenkinek találok olyan kérdést, amiben ő esetleg jó lehet, vagy meg tudja fejteni.
0: Jó, hogyan indul?
1: Hát ez úgy indul, hogy kitalálunk egy helyet, egy helyszínt, az ugye most Szekszárdon megvan, a I. és Gyula könyvtárral szoros együttműködésben, a Tudásközpont épületénél, és meghirdetjük az eseményt, 2-6 fős csapatok jöhetnek. Én nem szólok bele, hogy hány fős. Szekszárdon volt olyan, hogy jött egy fiatalember, azt mondta, hogy ő kipróbálna, ő egyedül volt. Mondtam neki, hogy jöjjön be egy másik csapat, mondta, hogy nem szükséges. És végig nyomta egyedül. Vannak, akik hatan jönnek, összeszokott csapatok járnak egyébként. A vegyes kategóriában barátok, ismerősök, kollégák, tanárok, tanítványok is járnak. És hál' Istennek nem csak Szekszárdó, hanem Szekszárd környékéről is vannak csapatok. Meghirdetjük. Érdemes a könyvtárnak a Facebook oldalát nézni, mert ők teszik az eseményt, hogy mikor lesz. A legközelebbi a szeptember 2-án lesz. Ez egy szerdai nap. Szekszárdon mindig szerdán van. Ugye Szekszárdon születtem én, ugyan nem, mert Salgótarjánban, de szerdán van a kvíz, tehát hogy alliteráljon egy kicsit szekszárdiaknak.
0: De színésznő szerettem egyébként, az a vége.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen, és 17 órától kezdünk, és akkor hát attól függ, hogy milyenek a résztvevők. Néha szoktunk beszélgetni, tehát kilépünk egy kicsit a kvízből, mert én szeretek beszélni, tehát amikor nem a kérdést teszem föl, hanem már a megfejtésnél járunk, akkor mindig egy kicsit igyekszem körbejárni a témát, hogy miért az van. Közben vannak olyan versenyen kívüli kérdéseim is, amit szoktam apró cseprő ajándéktárgyakkal jutalmazni, ez nem számít bele a végeredménybe. Néha így eszembe villan, hogy megkérdezzem, ha például a bánkbánról van egy kérdés, akkor tudom én előfordul, hogy megkérdezem, hogy hívják bánkbánnak a fiát, és akkor aki tudja, hogy...
0: Egy kis bemelegítős...
1: Persze, hát aki tudja, hogy hívja, az mit tudom én, kap egy nyakbaakasztós dolgot, vagy egy pohárral átétet, vagy bármit.
0: Az, hogy tehát akkor I. és Gyula megyei könyvtár,
1: így van.
0: És akkor annak a Facebook oldalán mindenféleképpen, aki ne adj Isten most kedvet kapna ehhez a kvízhez, ez mekkora időtartalmú szokott általában lenni? Ezt kérdem azért, hogy batyusbuli esetleg vihete, hát hogy mondjam, csak Szekszárdon vagyunk egy kis vöröset magával az ember, hogy a hangulat is oldódjon, mert azért ugye csak csapatban dolgozunk.
1: Persze. Engem nem zavar. Szekszárdon pont olyan helyen vagyunk, ahol az igazgató úr ugyan azt mondta, hogy lesz majd rá lehetőség, de egyelőre nincs büfé az épületben. Ezért batyus buli. Tehát szoktak hozni pogácsát.
0: Meg lehet az ellenfelet is.
1: Ropogtatni valót, így van. Ropogtatni valót, innivalót is lehet hozni, ásványvizet, bort is szoktak hozni, szódát, üdítőt, bármit be lehet hozni. Ez körülbelül, hát egy óránál nem rövidebb. Egy óránál nem rövidebb ez az idő. Egy és másfél óra közé tudom tenni, attól függ, hogy ezt a 36 kérdést hogy tudom előadni. Ugyanis 6 forduló van, mindegyik fordulóban van 6 kérdés. A fordulók után, hogyha föltettem a kérdéseket, és a csapatok válaszoltak 6 kérdésre, egy ilyen felíró lapra, akkor cserélnek a szomszéddal, és felteszem a jó megoldásokat, kivetítés van, azt elfelejtettem mondani, tehát kivetítem a kérdéseket, az illusztrációkat.
0: Várjunk egy picit, álljunk meg egy fél mondatra, jó? Elvesztem egy picit az információkba.
1: Álljunk.
0: Tehát miért adom át, vagy miért cserélek a szomszéddal?
1: Ugye az van, hogy játsszuk le. Az első fordulóban felteszek 6 kérdést.
0: Igen?
1: Teljesen általános jellegű a bulvártól a csillagászatig. A csapatok válaszolnak rá.
0: Igen.
1: Egy-egy szóval, egy mondattal, vagy egy betűjellel, hogyha adok 4 választási lehetőséget,
0: igen,
1: válaszolnak rá. Utána elcserélik a szomszéddal a felírólapot, és rögtön kiteszem a jó megoldásokat.
0: Igen.
1: Tehát a válaszokat kiteszem.
0: Igen.
1: A szomszéd kijavítja, és visszacserélik. Második forduló ugyanez. Kiteszem a kérdéseket, egymás után a 6 kérdést, akár ez bejátszás, valami filmrészlet, vagy egy képet, vagy valamit. A második forduló általában tematikus forduló, ott vagy magyar várak helyszínét kell felismerni, hogy ez az Egri vár, ez a Siklósi vár, vagy hogy ez petrezselyem, ez meg sárgarépa, ez meg rukkola, vagy színészek szemeit kell felismerni, vagy híres hidakat.
0: És ez jó, mert a szomszéd látja, hogy figyelj, ezek ügyesebbek, mint mi.
1: Igen, szoktam is mondani, hogy tőlem lehet segíteni a szomszédnak, az aha élményt azért szokott lenni, de hát inkább ne segítsenek, meg az sem biztos, hogy jó, amit a szomszéd kitalál.
0: Igen.
1: És
0: igen,
1: akkor ezt is kijavítja a szomszéd, és akkor így haladunk előre. A harmadik forduló az, ott összefüggés kell kitalálni, ott fölteszek 5 kérdést, amiben bújtatva el van rejtve valamilyen információ, és a hatodik kérdés az, hogy mi az összefüggés az előző kérdések között. Hogyha mondjuk a pirített mújkószobrát Székesfehérváron, vagy Demjénnek a Túl bolond vagyok című tartalmú számát játszom be, illetve Rigolettóról kérdezek, akkor ott a bolond az összefüggés.
0: Na. Hogyan?
1: Hát úgy, hogy Rigoletto egy udvari bolond, a Mújkó, aki Székesfehérváron egy függesztett szobor, ő Mátyás király udvari bolondja volt. A Demjén Ferencnek a Túl bolond vagyok, ez elhangzik
0: benne
1: a számban.
0: Benne van a bolond?
1: Benne van a bolond szó. A pirit az a bolondok aranya, és akkor a bolond az összefüggés.
0: Én szerintem most összehúzom magam. Hányan fejtik ezt meg?
1: Elég sokan.
0: Tényleg?
1: Persze.
0: Jó, hát azért többen ülünk bent egy csapatban.
1: Hogyne, ezért jó a csapat.
0: Hogy, és akkor innen most már azért lehet egyébként, hogy mégis kiket, meg hogyan válogassam össze, hogyha, ugye?
1: Azt szokták mondani, hogy akik régebben járnak vízekre, azok ismerik az észjárásomat, vagy megismerik az észjárásomat,
0: és, ja, értem,
1: és könnyebben rájönnek, de nem szoktam nehezet adni. Általában azért ki szokták találni. Hát volt már olyan, hogy ilyen 50%-os találati arány volt. Ez lehet mondani jónak is, rossznak is, nem tudom, ezt a csapatok döntik el, hogy miért nem arra gondoltak. Vannak alternatív megoldások, azt mindig megvitatjuk, hogy az jó vagy nem jó. Van, amikor igazat kell, hogy adjak a csapatoknak, hogy jó, akkor az is jó összefüggésnek, mert tényleg azt elfelejtettem, hogy és akkor mondok valamit, hogy én arra gondoltam, hogy a fekete, de lehet, hogy mindegyik kérdésben volt valami szám, és akkor azt mondják, hogy a szám is összefüggés, és akkor meghajlok az akarat előtt.
0: Jó, Zsoli, maradjunk annyiban, te, hogy maradjál még, zenélünk, aztán természetesen jön egy kis információs blokk itt az Antrid délutánban, természetesen folytatjuk, mert még 1000 meg egy kérdésem van, és most jelen esetben akasztják a hóért, mert most te fogsz az én kérdéseimre válaszolni.
1: Zenéjünk.
0: Oké, rendben.
2: Rádió Antrét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
0: Ennyi volt a reklám.
1: A fiatalemberről, aki most következik, bevallom, mostanában túl sok mindent nem hallottam. Annó, annak idején viszont annál többet, hiszen ontotta magából a slágereket. Most talán az egyik legnagyobb érkezik, a Lazy Song Bruno Mars-tól.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM.

0: Ez a Rádió Antvidám a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Teleki Zoltánnal beszélgetek. Bocsánat, Telek Zoltánnal beszélgetek. Pont az elején arról beszéltünk, nem? Hogy mi ritkán találják el a nevet.
1: Igen.
0: No, ami viszont a mai témánk az nem más, mint a kvízest, és te játékmester vagy. Sok mindenről beszéltünk már az óra első felében, hogy hogyan válasszunk csapatot, meg hogyan álljunk neki, meg hogy I. és Gyula megyei könyvtár, és a többi, és a többi. Hogyha valaki véletlenül lemaradt volna az elejéről a beszélgetésnek. De! Akkor jöjjenek a további kérdések, mert hogyha jól sejtem, akkor ez az esemény, hívhatjuk így is, ez egy adott esetben egy ilyen csapatépítőnek is tökéletesen alkalmas. Lehet az én olvasatomban, jól sejtem én ezt?
1: Igen, a munkásságomnak, hogy fogalmazzak ilyen nagy szavakkal, a munkásságomnak csak az egyik része az, hogy én időszakonként baráti társaságoknak kvízt tartok, akár az I. és Gyula könyvtárba, vagy Baján, de cégek is szoktak hívni, baráti társaságok, cégek, ilyen évvégi, évelei csapatépítő, megbeszélő kvízre. Mindig nehezen indul egyébként, mert ez nem vagyok nagyon erőszakos, nem tudok sokat beszélni a kvízről, nyilván igen, de olyanok szoktak hívni, akik valamiért már túlestek egy kvízemen, és jól érezték magukat. És akkor szólnak a főnöknek.
0: Tudják, hogy miről van szó.
1: Nagyon nehezen indul ez a dolog egyébként új helyen, mert mindenki azt mondja, hogy ó, hát ő nem akar leégni.
0: Ez lett volna az egyik kérdésem, de igen, akkor most már maradjunk ennél a témánál.
1: De én mindig mondom, hogy...
0: Benne van a pakliba az, hogy ciki?
1: Benne van, de szerintem egyrészt átléphető, másrészt meg a kollektív bölcsesség a csapatban azért csak összeadódik. Harmadrészt ez nem egyetemi székfoglaló. Tehát én nem a vágó 40 milliós kérdésével indítok.
0: Nyilván.
1: Hanem mondanám, hogy egyszerűbbekkel, de ez sem így igaz. Ami nekem tetszik gyakorlatilag. Nyilván figyelemmel arra, hogy milyen közegben fogok részt venni, de csapatépítőkre is szoktam menni, szoktak hívni. Ott vannak azért bizonyos kérések, rövidebb legyen, hosszabb legyen. Szakmai kérdéseket vissza szoktam utasítani, tehát ha elmegyek egy céghez, mondjuk egy csiszológépeket gyártó céghez, hogy az extrém példát mondjam, ott nem csiszológépekről fogok kvízt tartani, hanem még csak meg sem említem a csiszológépeket. De volt már olyan, hogy elmentem egy céghez, és a cég emblémában levő állatról kérdeztem, és hát hogy mondjam, újdonság erejével hatott a dologra, mert ők erre
0: meg ki a fene gondolt volna?
1: Mert ők erre nem gondoltak.
0: Igen.
1: Tehát ez csapatépítőnek is nagyon jó. Tanároknak is csináltam már ilyen kvízt, vállalatoknál is, cégeknél is szoktam. Sőt, Baján hívtak már borászatok is, hogy esetleg ők szerveznének oda valamilyen társaságot, és akkor én lesz vagy a főszereplő, vagy egy kiegészítő szereplő.
0: Ezt az Urban Petinek majd földobom, mert csütörtökön egyébként jön ilyen boros témában, meg a szürettel kapcsolatosan majd mondom neki, jó?
1: Hát köszönöm szépen, minden reklám jól esik. Szokott ilyen lenni. Nyilván a helyszín is meghatározó, mert ahhoz azért kell egy olyan helyszín, ahol ez játszható.
0: Honnan a fenéből szedsz ennyi kérdést, azt még hadd kérdezem. Oké, hogy internet, de hát azért ez, hogy mondjam, nem egy 5-10-15 perces elfoglaltság, amikor egy, tehát nem csak a játékosok, hanem azért kőkeményen neked is föl kell erre készülni.
1: Hogyne, hát nem szeretnék szégyenbe maradni senki előtt.
0: És hát nem csak ők, hanem azért te is leéghetsz, hogyha nem úgy készülsz,
1: persze.
0: Ugye?
1: Hogyne. Hát hál' Istennek eddig, mondom, 10 pár éve csinálom ezt a kvízt. 2-3 alkalommal volt olyan, amikor nem nekem volt igazom. Én ezt beismerem.
0: Jó, hát van ilyen.
1: Nincs ezzel semmi probléma. Szünetbe jönnek, mutatják.
0: Jön az óvás?
1: Igen.
0: De jó.
1: 90%-at el szoktam utasítani, de nem tényleg, ami olyan, azt elismerem. Volt már olyan, mikor a jó barátokból kérdeztem valamit, és hát nem teljesen fette a valóságot a válasz. A jó válasz, jöttek a szünetbe, hogy de, azt tudom, hogy egy amerikai oldal meg
0: és igen.
1: Ezt írja, elfogadom készséggel. Nem volt a 3-4 forrás között, amit én megnéztem.
0: Ez benne van a pakliban, de nem hiszem, hogy egyébként úgy néztek rá, hogy a...
1: Nem, hát ezt ők is úgy veszik, hogy jó, hát akkor...
0: Szerintem sikerélmény.
1: Akkor rendben van. Hogy honnan veszem a kérdéseket? Hát ez teljesen teljesen változó. Volt már olyan, hogy a nejemmel mentem az M6-os autópályán Harkány felé, és akkor még viszonylag új volt a 4 alagút, és amikor átmentünk az első alagúton, akkor mondtam neki, autóba ültünk, mondtam neki, hogy vegyél elő tollat, papírt, ceruzát, írt föl, hogy 1332 méter, meg hogy 4 alagút.
0: Mert hogy neked minden lépés az életedben egy kérdés.
1: Igen. Szembe jön valami a most már nem fizikális cetlikre jegyzetelek, de még szerintem mindig van otthon körülbelül 1500 darab cetlim, amin ilyen kérdés ötletek, kérdés kezdeményezek vannak. Olvasom az internetet.
0: Persze.
1: Az újságokat, bármit, amit szörfözök rajta, és akkor szembe jön velem egy kérdés. Ma például az őszi barackról tudtam meg egy általam eddig nem ismert dolgot. Ez lehet, hogy majd valamikor a közeljövőben valamelyik helyszínen kérdés lesz.
0: Az őszi barackkal kapcsolatos valami? Remélem, hogy figyelt mindenki. Jó, biztos, hogy nem fog váratlanul érni a kérdés. A számítás technika és a mesterséges intelligencia korábban ChatGPT és társai ezeket bevetik, használod-e? És mi a helyzet ezzel?
1: Én szoktam használni a kérdések megalkotásánál. Nem szívesen használom a ChatGPT-t arra, hogy generáljon nekem kérdéseket, mert egyrészt az általam forszírozott verzió még nem tartott. Nyilván elő lehetne fizetni, de egyelőre még nem. Viszont például képrejtvényeknél teljesen jól használható a ChatGPT, megadom neki a paramétereket, rajzol nekem egy képrejtvényt, csinál egy képrejtvény. Nyilván bele kellett ebben nekem is tanulni, hogy kell megfogalmazni azt a kérdést.
0: Amit szeretnél, hogyha megvalósítanak.
1: Amit szeretnék, hogyha megvalósítanak, de ezek elő szoktak fordulni. Volt már olyan, hogy illusztrációként használtam a Soklú disznót győz volt a feladat. Az volt a kérdés az egyik vízen, hogy hány szárnyas győz le egy emlős állatot. És akkor ott rajzoltattam a ChatGPT-vel egy középkori jelenetet, amiben ChatGPT nagyon ügyesen megrajzolt egy páncélba öltözött disznót és ludakat, amint éppen vívnak.
0: Tizen pár év után föl tudsz-e sorolni olyan estet, játékot, ami kiri a többi közül, vagy emlékezetes volt, nem csak te számodra, hanem a résztvevők számára is.
1: Nekem nem mindegyik egyforma. A hangulatokban vannak különbségek. Én minden ilyen kvízen nagyon jól érzem magam, és dicsekvés nélkül mondhatom, hogy a játékosok is jól érzik magukat. Nincsenek ilyenek. Talán volt egy olyan, amikor baján tartottam, az tematikus kvíz volt, ott a jó barátok, így jártam anyátokkal, és az agymenők témakörében tettem föl kérdéseket. Az egy emlékezetes volt, mert oda fanok jönnek el nyilvánvaló, többet tudtak, mint én.
0: Aha.
1: A dolgokról elég jó pontszámok is születtek emiatt. Volt olyan egyetlen egy, ami egyetlen egy csapat, az egy a Szekszárdon volt, ahol az utolsó fordulóba, ahol ugye 1-2-3-4-5-6 pontot lehet szerezni, hogyha jók a válaszok a kockázatos fordulóba, és ugyanez mínuszba, hogy nyilván, hogyha rosszak a válaszok. Volt egy csapat, amelyik minden kérdésre tudta a választ.
0: És fordított?
1: Addig is ők vezettek talán, de ott elég sok pontot lehet szerezni, az egy emlékezetes kvíz volt. Hozzáteszem, kérdezted az előbb, hogy ChatGPT és telefon. Én megkérem a játékosokat, mielőtt elindul a kvíz, hogy a telefont ne vegyék, még csak elő se vegyék a félreértések elkerülése véget.
0: Ez egy még meg most amúgy is, na.
1: Ez mégiscsak egy kvízjáték, itt a saját tudás számítana.
0: Meg tiszteljük meg a másikat, hogy nem telefonál.
1: Nem nagyon volt olyan, ja. hogy használták volna.
0: Zoli, azt mondtad, hogy a lányoddal voltál először ilyen kvízesten, azóta voltál-e már, mint résztvevő egyébként, nem mint játékmester.
1: Igen, hát a lányom hívott el először, de hozzáteszem, hogy én ezt a feleségem nélkül nem tudnám csinálni.
0: Aha.
1: Ő nagyon sokat segít.
0: Aki itt van egyébként.
1: Csak... Igen, itt ül kint és hallgatja a műsort, de nem ezért említettem meg, hanem tényleg. Ő a kontrollcsoport, mindig szoktam mondani a kvízen, hogy a kontrollcsoport erre a kérdésre azt mondta, hogy egy picit nehezebb, akkor mindig néznek rá. Illetve ő nagyon sokat segít nekem. Én egyedül ezt a pontozást nem tudnám csinálni, hogy gördülékeny legyen. Még azt is, tehát a játékvezetés mellett. Mindegyik forduló után ő körbe megy, összeírja a pontszámokat, csináljuk. És én nagyon hiányolom, hogy nem tudok részt venni kvízeken. Ezért néha van más is, aki csinál kvíz Baján is, meg más településeken is. Néha el szoktak engem oda hívni. Akik járnak az én kvízemre is, nem elég, hogy az én kvízemre járnak, még járnak egy másik kvízre is, oda el szoktak hívni. Nem mindig 100%-os a teljesítményem, sőt, mert hát van olyan kérdés, amivel én is ott szembesülök, hogy hát ezt jól lett volna tudni, csak nem tudom.
0: Igen.
1: Illetve a lányom még Budapesten laknak, ő már férjhez ment, és a nászomék, ők minden héten járnak vízre. És van olyan esemény, amikor úgy tudunk fölmenni, hogy én elmegyek vízezni velük. Az egy más jellegű kvíz, ott is fel lehet töltődni, ott legalább játszhatok, illetve van egy nagyon kedves játékostárs, egy bonyhádi játékostárs, akik szoktak szervezni kvíztáborokat. Most voltam nem régen Lentibe, ahol is már ez volt a harmadik alkalom, ahol is visszajött a bizodalmam a fiatalságban. Tudnék, nálam csak fiatalabbak voltak. Ezt úgy kell érteni, hogy középiskolások és egyetemisták, főiskolások meg egy picit idősebbek, tehát olyan 30-ig bezárólag, meg én. Jó, nyilván voltunk többen is idősebbek, meg a felkészítő, vagy ott a felügyelő tanárok, meg akik ott voltak, de én nagyon jól szórakoztam. Nem mindig sikerült, sőt, nem, hogy nem mindig. Az esetek nagy részében nem sikerült őket legyőzni. Az egy picit más jellegű volt, mert a gyorsaság is számított, és én már ahhoz lassú vagyok.
0: Zoli papának köszönjük szépen az élménybeszámolót, elnézést a viccért. Zoli, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és ezeket az infokat megosztottad. Tudom, hogy még 2 órát tudnánk erről beszélgetni, de bízom benne, hogy kellőképpen felhívtuk azok figyelmeit, aki, ha még létezik olyan, aki ne hallott volna egyébként a kvízestekről.
1: Igen, hát én is köszönöm, hogy elmondhattam, ami benne volt, illetve amit gondolok, és várok mindenkit szeretettel a könyvtárban, az I.S. Gyula megyei könyvtárban a kvízre, ami szeptember 2-án lesz 17 órától egy szerdai napon. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál.
2: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Apponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandós Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve.

0: a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ybl Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi 6 napos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az olgyűi létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síita Hezbollah terror szervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terror szervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Megkezdjük a mai délután utolsó óráját is, természetesen most is, ha ma kedvenceit és a tegnap slágereit hozom.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Ez a Rádión Ritm a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Többen érdeklődtek az M6-os autópálya bátorszéki csomópont lezárással kapcsolatosan, így hát jöjjön akkor az útinforme információja. Az M6-os autópályán a 162-es kilométernél levő bátorszék baja csomópontban és a csomópontot lezárták, a lehajtót és a lehajtói ágat a határ felé vezető oldalon aszfaltozás miatt. A terelő utat a határ felé a következő, azaz a 173-as kilométernél levő Somberek-Pécsvárad csomópontot jelölték ki, ahonnan a csomópontban megfordulva lehet visszafelé az 53-as főútra kanyarodni, méghozzá Baja irányába.

0: Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, az imént kint jártam a rádió stúdió előtt, és egy-két csipi-csöpivel már találkoztam. Ez jó jel lehet egyébként, hogy egy picit visszább hűjön a levegő, de aztán ideér vagy nem ideér, hát a franc se tudja. Rövid kereskedelmi kitérőt követően hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Tartsanak velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
5: Halló! Halló!
6: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Halló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Halló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Már is robogunk tovább a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Egy igazi koktélos dallam következik. A Beach Boys-tól érkezik a Kokomó, maradjanak velünk.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Rádió Antit, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Nem sok választál bennünket 18 órától, úgyhogy az én mandátumom a mai napra lassan-lassan letelt, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a mai megtisztelő figyelmüket. Peleg Zoltánnal a kvízestekről beszélgetünk a mai napon, és a holnapi napra is készülök délután 4 órakor, tehát 16 órakor vendéget vagy. Még az is lehet, hogy vendégeket várok ide a rádió stúdióban. Nem tudom, hogy hallottak-e már a Cicador Phoenix ifjúsági mentő egyesületről. Bizony, fiatalokról van szó, akik hát a mentéssel foglalatoskodnak, de mindent azért nem árulnak el. Az elmúlt 6 órában önök Tóth Csabát hallották. Holnap délben érkezem ismételten. Bízom benne, hogy akkor is velem tartanak majd. Addig is a viszonthallásra!

0: Andrét.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
0: Ez csak a Rádió Andréton lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: én tudok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszár Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefon számon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Míg a tavalyi 6 napos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, idén várhatóan kevesebben, mint egy 350-360 ezeren szórakoztak a rendezvény 5 plusz 2 napján. Tavaly ősszel hirtelen kellett átvenni a fesztivált a távozó külföldi tulajdonosoktól, utána a politikai viták miatt szűnt meg majdnem a sziget. Tavasszal optimisták voltunk, de a remélt számoktól el fogunk maradni. A tavalyi adatokkal nem lehet összehasonlítani az idejeket, mert most csak 5 napra szóltak a bérletek, igaz volt mínusz 1. és 0. nap, alapvetően a nem annyira fiatal magyar közönséget célozva, fejtette ki Gerendai Károly, a sziget alapítója. Az előző tulajdonos alatt tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az olgyűi létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síita Hezbollah terror szervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terror szervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Erőteljes gomoly felhőképződés várható, amelyből kialakulhat zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. Öt meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korábbi gyakorlathoz visszatérve, a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben dönthették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még egy évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. Öt meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Egyebek között kiszámíthatók szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltételeként a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgótarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált, strukturált ellátást.

0: Szlovákiában tavaly a fiatalkorúak körében 103 rablást regisztráltak, ami 12%-kal több, mint 2024-ben, 23%-kal több, mint 2023-ban, és 47%-kal több, mint 2022-ben, írja a szlovák főügyész alapján az Új Szó. A közölt adatokból az is kiderült, nőtt a zsarolások száma is, valamint a veszélyes fenyegetéseké.
1: Időjárás.
0: Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés vátyol felhő várható. Az északnyugati-északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen. Köszönöm az este!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Az Apponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
3: Ez a Rádió Antrit
0: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
1: Nyaralást, de jól megy valakinek.
0: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
2: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
3: Csúcs technológia Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. Öt meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korábbi gyakorlathoz visszatérve, a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. Öt meghatározó turisztikai szakmai szervezet közös javaslatcsomaggal erősíteni a magyar turizmus versenyképességét. Egyebek között kiszámíthatók szabályozást, rugalmasabb foglalkoztatást, versenyképesebb adózási környezetet szorgalmaznak, valamint a turisztikai infrastruktúra fejlesztését. A Magyar Turisztikai Ügynökség számára készített dokumentumban rövid távon megvalósítható intézkedéseket és hosszabb távú, stratégiai jelentőségű fejlesztési irányokat egyaránt megfogalmaztak. A versenyképesség egyik legfontosabb feltételek a kiszámítható szabályozási környezetet említették, amelynek érdekében rendszeres és érdemi szakmai egyeztetést javasolnak, valamint azt, hogy a turizmust érintő jogszabályok és intézkedések előkészítésébe már a döntések megszületése előtt bekapcsolódhassanak. Bár a városban minden feltétel adott a méltó ellátáshoz, sok hajléktalan mégis a közterületeket választja az intézményi segítség helyett. Erről Krejcsi Bálint, Salgó-Tarján polgármestere beszélt a városban uralkodó hajléktalan helyzet kapcsán. Kifejtette, hogy a szociális ellátórendszer teljes körű szolgáltatást biztosít az érintetteknek. Étkezést, ivóvizet, tisztálkodási és mosási lehetőséget egyaránt elérhetővé tesznek számukra. A hatóságok és a segélyszervezetek, köztük a közterületfelügyelők, a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt munkatársai rendszeresen ellenőrzik a közterületeket, és mindent megtesznek a törvényi keretek között az ellátás biztosításáért. Hozzátette, ugyanakkor a jelenség fő oka, hogy a járókelők és a helyi lakosok az utcán közvetlenül látják el a hajléktalanokat cigarettával, alkohollal vagy egyéb adományokkal. Ez az egyéni, közvetlen segítségnyújtás azonban ellenérdekelté teszi az érintetteket abban, hogy igénybe vegyék a szociális intézmények által kínált strukturált ellátást. Szlovákiában tavaly a fiatalkorúak körében 103 rablást regisztráltak, ami 12%-kal több, mint 2024-ben, 23%-kal több, mint 2023-ban, és 47%-kal több, mint 2022-ben, írja a szlovák főügyész alapján az Új Szó. A közölt adatokból az is kiderült, nőtt a zsarolások száma is, valamint a veszélyes fenyegetéseké.
5: Rádió Andrét időjárás.
6: Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés fátyol felhő várható. Az északnyugati-északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Antrit FM 105.1.
7: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
2: Miskolc után a veszprémi járatok is

0: és már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth-úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt az vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében. A szárazság okozta a csökkenő vízszint miatt, írja a 24.hu. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen, 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Nero egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése érdekében bontották le.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés fátyol felhő várható. Az északnyugati északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: lesz a Rádió Antrit.
1: Get real with the fever on the dance floor.

0: Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Csak tegnap délelőtt tudott helyreállni a közlekedés a Galgagutai vasúti baleset helyszínén, ahol szombaton vonat ütközött autóval egy vasúti átjáróban. A korlátozás szombaton üzemzárásig volt érvényben, addig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekedtek. Éjjel a műszaki mentést befejezték, vasárnaptól már rendben zajlik a vonat közlekedés a vonalon. A Nógrád vármegyei Galgaguta Kossuth úti fénysorompós vasúti átjárójánál egy személyvonat és egy autó ütközött össze. Az ütközés erejétől a motorkocsi egy tengelye lekerült a sínről, az autó pedig felakadt a vonat ütközőjére. Tóth Szikora Viktória, a Nógrád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője az MT-nek elmondta, a tűzoltók a MÁV szakembereinek segítségével éjszaka visszahelyezték a vasúti kocsit a sínekre, majd miután leemelték róla az autót, a vasút munkatársai az állomásra vontatták. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében. A szárazság okozta a csökkenő vízszint miatt, írja a 24.hu. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen, 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése érdekében vont.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés vátyol felhő várható. Az északnyugati északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is nagyobb lett a vártnál. Megfékezték a lángokat Szeged határában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Telefonon beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel és részvétét fejezte ki a lengyel népnek az M3-as autópályán történt szörnyű éjszakai buszbaleset miatt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, a lengyel miniszterelnök megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. Lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet vasárnap hajnalban az M3-as autópályán a mezőkeresztesi lehajtónál. A balesetben 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, 9-et súlyos, további 37 embert könnyebb sérülés. További 37 embert könnyebb sérülésekkel láttak el. Kevesebben voltak az idei szigeten, a veszteség is

0: tavaly jelentős 2,8 milliárd forintos veszteség termelődött, amelyet idén a kármentesítő vagy befektető évben 1,5 milliárdra terveztek redukálni, egy hozzávetőlegesen 400 ezres látogatottsággal, ami most nem jött össze. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Röviddel délután kapták a bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében. A tűz mintegy 20 hektárt érintett, a lángokat délután 2 körülre megfékezték, az egységek az utómunkálatokat is elvégezték. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Az oltásban a környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói mellett az olgyői létesítményi tűzoltók is részt vettek. Személyi sérülés nem történt. A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből autókat mentettek ki. Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a libanoni síta Hezbollah terror szervezet támadására, közölte a katonai szóvivő. A Hezbollah tűzszünet sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légi csapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a Dél-Libanont. A térségben a terror szervezet korábbi drón támadásában 3 izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magasrangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban 11 ember életét vesztette, köztük civilek is.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben sok napsütés és csak kevés fátyol felhő várható. Az északnyugati északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Ság egész éjjel.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.